ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Harry Styles pedig Guinness rekorder lett, bekerült a Guinness rekordok könyvébe, miután egyetlen turné keretében 12 egymást követő teltházas koncertet csinált a Wembley stadionban, a legutolsón 80 ezer néző volt. Wow! Hasonlókat azért csinál Miley Cyrus is, még ha az nem is Guinness rekord, ez a Midnight Sky.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, a legnagyobb kedvenceket hozom, amik adják a lendületet az éjszakába. Ez is egy ilyen lesz. Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen ez a Stay Longer itt a Rádió 1-en picivel 3:43 után.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kitartást az éjszakában a melóhoz. A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, és szépen is összeállítottam a listát. Jön például az újdonság Sam Fertől és Raytől, de készülök majd Cookie-val, Dua Lipával, a kezdésben pedig bizony Ed Sheerannel.

0: Alig pár perc is az Ázizám indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mester oktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki hogy van? Remélem minden oké. A mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei óra pedig elindult, ahol ilyen szinten egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Cashmere és a Wild Ride, mindjárt pedig mutatom Cook és Gardner újdonságát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Most már 2 órán keresztül pörögnek minden délután is az igazi mai slágerek mixben. 5-től egészen 7 óráig, 2-től 8-ig pedig. Na, hogy kívánság műsor. Ez a nyári üzemmód nálunk. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc. Sam Felton Rosalinnel. A Heart Like Mine, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ki az, aki szeretne fesztivál belépőt nyerni? A legjobb helyen jár, mert nálunk ma is lesz játék, a kampusszal lehet majd páros belépőköz jutni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most Rate hozom, ez a Where is my husband?

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig naná, hogy itt lesznek ma is Balázsék, nincsenek Szabin, indul a műsor, a következő óra elején pedig ezt hozom mindjárt. Kamrád és a Be Mine, pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület, az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fás szárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kertté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már 4 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egyre közelebb a 6 órás váltás, és egyben-egyben egyre közelebb vannak Balázsék is, az igazi mai slágerek között pedig. Már itt is az újabb nagy kedvenc, egy igazi nyári favorit Alex Kedzsitől a Bumble, ezután pedig DJ Metzger, Miki Nagybogi és Miss Mood és az Éden, csak a legnagyobb kedvencek egymás után. Itt a Rádió 1-en!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ősszel pedig a mozikban a Menyemre ütök című vígjáték, az Apádra ütök franchise negyedik legújabb része, amelynek az egyik főszereplője Ariana Grande lesz. Viszont most kiderült, hogy a rajongói nem nagyon ismerik még ezt a sorozatot, hiszen az első rész 2000-ben jelent meg. A film egyik főszereplője és a munkálatok motorja Ben Stiller pedig azonnal beismertette magát, és az X-en kezdett beszélgetni azokkal, akik érdeklődtek a korábbi részek után, és elmondta, hogy egyébként nem feltétlenül kell nézni azokat a részeket ahhoz, hogy élvezzük a mostanit, de persze nem árt. A Menyemre ütökben egyébként Stiller karaktere Greg ismét nehéz helyzetbe kerül, mert fia egy FBI túsztárgyalóval, vagyis Ariana Grandéval készül Fridge-re lépni, miközben a volt CIA ügynök após Robert De Niro ugyanolyan gyanakodva figyel, ahogy eddig is mindenkit figyelni szokott. A Menyemre ütök hazai bemutatója november 26-án lesz a hazai mozikban, ő pedig Olivia Rodrigo már is. Ez a Driver's License, itt a Rádió 1-en.

said forever, now I drive alone past your street. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros kampusz belépőért, csak itt a Rádió 1-en, ahol egyébként megállás nélkül pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek. Most Bibi Rexa és Faithless, és a New Religion, amit indítok. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyáron is fontos a véradás, egyedül is kivonulhatnak a riasztásokhoz a bázakeretjei önkéntes tűzoltók, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Várják a véradókat Nagykanizsán, ma délután a Vöröskereszt területi szervezetének Sugár utcai épületében nyújtatják a karjukat, ez derült ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok, a két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyi igazolványukat, a véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét menthetik meg vele. Ezentúl önállóan is beavatkozhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. A jogosultságot igazoló együttműködési megállapodást a napokban vette át Hajdár László elnök parancsnok, írja az Egerszegi Hírek. Az egyesület a 7. olyan önkéntes tűzoltó szervezet Zalában, amely a hivatalos egységek jelenléte nélkül is megkezdheti a beavatkozást. 12 környező településre riaszthatják őket, nekik pedig 10 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást. Az önkéntes tűzoltó egyesület egyébként 3 éve alapult meg a keretjén, és jelenleg 17 tagja van. Tavaly 28, idén pedig már 24 alkalommal segítették a hivatalos tűzoltók munkáját, legutóbb a Nagykanizsa térségét érintő viharkárok felszámolásában dolgoztak együtt, de ezentúl egyedül is kivonulhatnak a riasztásokhoz. Változékony időnk lesz ma. Estig Zala vármegyében sok napsütés várható, de gomoly felhők is lesznek az égen, és záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak, ráadásul a szél is megélénkül. Hűvös viszont nem lesz, 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnaptól már visszatér az igazi nyári idő, sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak minket, és 30-31 fokot mutathatnak a hőmérők, csütörtökön és pénteken is ugyanilyen időre számíthatunk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcéma-szerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A fűgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 9 perccel, július 14-én Őrs és Stella névnapon. Hattól ma is Balázsék, addig viszont az igazi mai slágerek, most Jennifer Lopez, Fischer és A Waiting for Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma 29, holnap pedig 32-33 fok is lehet, és ez még csütörtökre is igaz. Pár perc, és jönnek Balázsék, a Balázsék Bestonnal a tegnapi nap legjobb pillanataival. 6-tól indul a műsor, az igazi mai slágerek között pedig Nagy Bogi, Dess és a Jó leszek újra a folytatásban. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrendszerint utasszállító gép volt.
2: Thessaloniki,
1: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Thessalonikből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
2: Állítólag már fél órája repültek.
1: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg, ez nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
2: Még nem
1: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott már azért a mínusz 30-40 van.
2: Ott már kell a sísapka.
1: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz? Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát azért, és azért húzzák vissza többet. Nem hiszem.
2: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
1: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró. De tényleg.
3: Milyen sebességgel megy a gép?
1: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
2: Az már engedi a pofazacskóidat.
1: Szerintem azért az borzol.
2: Már belekap.
1: Van hozzá egy mínusz 30-40.
3: Na, ugye? Azért össze. És stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
1: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik, mindenki kiabál.
2: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
1: Egyébként igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvették a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad már.
2: Ki nem. De hát...
1: De ott, hol van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
2: Az egyértelmű, hogy a telefon, nem?
3: Ugyan? Igen, valószínűleg...
4: Egyértelmű telefon.
3: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel, kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorral hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
1: Na, akkor biztos, hogy
4: felveszem. Akkor mondta teló.
1: Biztos, hogy igen. Az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
2: Igen.
1: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren, az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, amit katasztrófa filmen látsz, és ami ugye a legrosszabb rémán, az csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
2: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor az
1: egész oldalán.
2: És meghámozza a repülőgépet.
1: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
2: jól meg vannak csinálva ezek a Ryanair.
1: Hogy veszel levegőt?
3: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
1: igen,
3: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
1: Már kint lógva az ablakon, igen. 30, amíg én kint vagyok.
3: Bent is, hogyha utazó magasság...
1: Az oxigénmaszk.
3: Azért az oxigénmaszk.
1: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
3: Most a csávó...
1: De a csávó az ablakban hogy vesz levegőt?
3: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
2: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
1: 6000 méteren.
2: Ott már azért befagy a könyvcsatornád,
1: hát,
2: vagy kicsit kinézel az ablakon.
1: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Jules. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról. Ezt tedd már át, légy szíves, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
2: De ezen az ablakrésen...
1: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
2: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, hát ezen hogy fér ki valaki félig? Tehát a fejed az kifér. De, és hát akkor a vállal beszorulsz?
1: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az ódujába.
2: Akkor a felső teste, akkor az nem került ki.
1: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát de nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele vagy lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak. És nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
2: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
1: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy akkor körbenézek ki.
3: Nézek, hogy milyen az idő.
2: Én látom a házom.
1: Látom, egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró. Mi van ilyenkor? Előre ütetnek
2: nagyobb lábtérre. Nagyobb lábtér, igen.
1: Ajánl föl a Ryanair.
2: Priority.
1: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
2: Vajon ez van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
2: élek. Vagy ha egyszer megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
1: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának után olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
2: Pető Gyuri.
1: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
5: Nem láttam.
1: Nem láttad. Aha.
5: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon. Tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az ablak.
1: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
5: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóművön belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész elszalálta az ablakot. Most ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
2: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
5: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történetet, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt az, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utast, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
2: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
5: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az nem, az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszt. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
1: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
5: Nyilván marad nehéz ezt így szittávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
3: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
5: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilótafülkébe pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
1: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
5: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
1: Ott most emberem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
2: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
5: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
2: Ilyenkor dolguk betapasztani őket, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
3: kell
2: valamit csinálni.
5: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárásrend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
1: Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
5: Ez egy 737-800-as volt.
1: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
5: Igen, ez egy Boeing volt.
1: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
3: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
1: Hát a hajtómű.
3: Hát valami hát belerepült
5: a...
3: egy madár. Figyelj,
5: az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
1: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
5: hát ez egy
1: hogyan
5: jó kérdés,
1: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
5: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
1: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy ó, minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
2: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
1: Igen, gondolkoztam én is rajta, hogy fölérik az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni. Én kikapcsolom magam mindig.
5: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár az hivatalosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
2: A gin tonicodat bekötve
1: is megtudjuk. Kihozzák, persze. Igen. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra, szép nyarat,
5: szívesen,
1: meg jó repülést.
5: Köszönjük
1: szépen. Hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bezárt a bagolai hulladékválogató, fantasztikus leletre bukkantak a Pálos Kolostor ásatásán Zalacsányban, napsütés, szél és eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Ezt mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes, aki hozzátette azt is, hogy figyeljünk oda magunkra, és ha fáradtak vagyunk, inkább álljunk meg pihenni.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Leállt a munka a Nagy Kanizsa melletti bagolai hulladékválogatóban. A MOHU nem hosszabbította meg a válogatási bérmunkára vonatkozó szerződést, így a létesítmény bezárt, az ott dolgozók pedig elvesztették a munkájukat, írja a ZAOL. Ez azt jelenti, hogy a Nagy Kanizsán összegyűjtött szelektív hulladékot már nem Bagolára, hanem Ortacsehibe szállítják, és ott végzik el annak kézi válogatását. A döntés azért is meglepő, mert Bagolán rendelkezésre áll a kiépített infrastruktúra és a szükséges szakembergárda is. A hulladékválogató egyébként csaknem 20 évvel ezelőtt több 100 millió forintos uniós támogatásból épült azzal a céllal, hogy a térség szelektív hulladékát helyben dolgozzák fel, így csökkenjenek a szállítási költségek. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kinyithat-e újra a bagolai válogató. Megtalálták a zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyó sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszára bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyó sírját fedő márvány egyes darabjaira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson falmaradványokra is leltek, ebből arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklósé volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Ma még lehetnek frissítő záporok, aztán nyári időnk lesz. Ma estig mindenhol sokat süt majd a nap, de néhol beborul majd az ég, és záporok, zivatarok áztathatnak minket. A szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Holnaptól viszont igazi nyári időben bízhatunk, a napos száraz időben 30-31 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön és pénteken sem változik az időjárás, most úgy tűnik, hogy sok napsütés és 30 fok körüli hőmérséklet várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, hello, gyerekek, jó reggelt, Eszter, Feri, Zsűlanna, Laci, mindenki, itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek.
2: Már most ez is baj, olyan régen láttuk.
3: Ez mindig gyanús.
2: Gyanús, ez akarok valamit.
3: Így van, ez soha nem volt ingyen az a helyzet.
1: Igen, itt vagyunk, gyerekek, reméljük, hogy ezt a pultot itt mellettünk most már megcsinálják, mert marhára idegesít, de ti ezzel eltörődjetek.
3: Magad mellé.
1: Igen, nem tudom, lehet, hogy leveszem róla inkább, és akkor lesz szabadon egy DJ pult.
3: Vannak ilyen izék, vannak ilyen kismama a DJ-k itt, vagy miért van ez most itt?
1: Gondolom, hogy ne egyem meg, ne igyam le.
2: Mert vigyáznak
3: de rá, mert ez csináltál egy viszonylag.
2: Soha. Á, de hogy.
1: Soha. Mindig volt rajta egy takarás, csak most új a pult, és most szerintem ezért teszik rá ezt a borítást itt, de hogy én nem férek el, egész egyszerűen az van.
3: Mert nagyon rosszul néz ki, azt kell mondjam.
1: Sőt, igen, lekapod? Kap már le, legalább gyönyörködünk egy.
3: De akkor már morzsázzuk is össze.
1: De akkor már zenéljünk rajta egy
2: kicsit. Nem sok az, hogy 4 millió forintba került a keverőpult. Itt az idő, hogy tönkre vágjuk.
3: Az a napi költőpénze Sebestyén úrnak.
1: Zenélgessünk rajta egy kicsit.
3: Tudnál?
1: Nem. Te? Ja, én igen.
3: Na, tessék. Akkor...
1: Nekem ott van. Nekem van
2: tekered.
1: Ja, simán, persze. Nekem van egy pult a nyaralomba is. Már
3: erre zsolt van neked is otthon?
1: Aha. Abszolút, igen.
2: Mennyi bizbasz, azt a minden.
1: Sok minden van, igen, ez egy nagyon új pult, abszolút, ja, igen. Nekem is van a nyaralom, ennél egy kisebb, hangszóró fölállítva, füles, minden, és gyakorolgatok.
2: DJ
3: a gazebóban.
1: Megőrülsz.
3: Á, amikor rászállnak éjszaka a madarak, akkor fel szokott kelni, és inspirálva még szokott néha
2: egy...
1: Van egy százas pendrive-om, 100 dal van rajta körülbelül, és ugye, hogy alapjaiban tudod, hogy hogyan választod ki a dal elejét, hogy te kevered rá tempóban, mit tudsz csinálni, abszolút értem, hogy mit csinálnak, nagyon sokat, de napja egy órát ott állok. Van egy ekkora rohadt nagy hangfalam, 3 lábon áll, megvan a pult, ha akarom, fülesen hallgatom, ha akarom, behallgatom rendesen. Úgyhogy a szomszéd is azt hallja, hogy én
2: hogy örülnek, mit?
1: Mi át szoktak kiabálni, ne a hármasat léci, ezt nagyon szeretjük.
3: Innen szokott szólni a Napkapuját című Korda Gyuri sláger reggelente.
1: Ja, és akkor a kis zenémet ott így pakolgatom, és rakosgatom. Nagyon, és
2: már fények is föl vannak rakva?
1: Fények nincsenek, küldök rá a fotót, már átküldöm nektek, egy 3 lábú ott nagy hangfal áll, és...
3: De mire egy szettet küldesz át? Tehát legyen egy... az, hogy tegelj be minket is azon, hogy te már a lemenő nap fényében nyomod.
1: Azt is lehet. Ennél kisebb pult, tehát ennél egy jóval egyszerűbb pultom van, de ott van nálam bent, és ott szól rajta a muzsika, gyerekek. Ott szól rajta a muzsika.
2: Csak ott is zenék?
1: Nem, 90-es évek, 2000-es évek, az a lényeg, hogy nem ez a rádióverziók vannak, hanem ugye ezek a meghosszabbított ilyen extended mixek, ami azt jelenti, hogy van időd rá keverni, nem indul el egyből 6 perces egy dal, nem 3 perces, mert ott tudsz ugye ütemre gyakorolni.
2: Igen, kezdő DJ-k halála a 2:30-as dal.
1: Hát ez lehetetlen, mire megtalálod, hogy honnan indítod a másikat, ahogy indítod, ahogy kiválasztod az elejét. És akkor azzal szoktam ott szakörözni, hogy menjen a történet. Egyébként imádom, tehát nagyon élvezetes.
2: És tudsz már ilyet? Így.
1: Hát az ugye, tudod úgy csinálni.
2: Minden DJ így hallgat.
1: Igen.
3: Ez a, nem is tudom, sztrófos becsípődés, igen.
1: Ugye azt azért hallgatod, mert egyrészt hallgatod, hogy mi megy ki, kettő ugye hallgatod, hogy mi a következő. De a fülesen be tudod állítani, hogy mind a kettőt hallgass, csak a kimenőt hallgass, vagy csak azt hallgass, amit te keresel.
3: A fülesen
1: ugye? Tehát
3: azért van
1: állítani
3: a DJ-knek, hogy ne hallják az elsősorban a számkéréseket.
1: Igen, az is benne van, igen.
3: Ez egész csak egy elterelés.
2: Reptér.
1: Avancsáj! Avancsáj, igen. Füstgép még nincsen, se biliárdasztal, itt kérdezik többen. De ez nagyon szép, ez az új kis Pioneer pult. Ez nagyon csecsén néz ki, gyerekek.
3: Új
1: nagyon
3: pult?
1: Csecsén, új.
3: Régi pulta.
1: Szerintem megérett arra, hogy már úgy cseréljenek egyet rajta.
2: Ugyanis reggelente annyi morzsa és kakaó hullott bele, jó, hogy sajnos most már...
3: Kicsit recsegett a potméter rajta, de ennyi. És akkor ezt levitték a retróba?
1: Nem tudom, hogy az hol van, megmondom őszintén, de nagyon szép. Hát itt figyeljetek, fejlődünk itt, szépülünk, mindig van valami. Csak egy kicsit
3: a
1: most egy hely.
3: A masszázsot még be kell vagy tuszkolni, de és meg is vagyunk, szerintem.
1: Helyhiányban szenvedek így most az új pult miatt. Na mi újság, milyen volt a hétvége? Pihentél, jó volt?
3: Köszönöm szépen, mindenféle dolgokat csináltam, jöttem, intézkedtem, és magamba szívtam a nyíregyházi energiákat.
1: Nyíregyházi energiák, nagyon jó.
2: Föltöltődve nyíregyháziasan, megtömve. Na, egyet mondjál, amit nem csináltál még eddig, és most hétvégén ez rátört, és újdonság erejével hatott.
3: Majd nagyon, vagy volt egy vicces sztori, volt nekünk ilyen családi összejövetel, gyermekemnek születésnapja alkalmából, és ilyenkor szoktam rendelni ételt egy asszonytól, aki a háznál készíti ezt el, és akkor megbeszéltek, hogy mit csináltok, oda elviszel előre a tálakat, berakja a tálakat, elhozod. És akkor nem otthon sütni a rántott hús, meg amit tudom, micsoda, sejtettem, hogy fasírt, ilyesmit a gyerekeknek. És akkor megrendelt ez a sokadik alkalom különben, és a férjem ment ezekért el, és akkor hív a férjem, hogy figyelj már, ha nem nyitják ki, akkor az jót jelente.
2: Az általában nem.
3: Elmondom, biztos ott a fritőz felett áll, tudod, nem hallja, nagyon siet, összecsúsztak a megrendelések, mit lehet ezt tudni? Egyszer csak megjelenik, egyszer csak megjelenik egy pucérnő az udvaron. Azt mondja Péter, hogy ő ismeri ezt az embert, akitől veszik ezeket a kajákat, mert amúgy ő ott a környéken ezzel foglalkozik, tehát ez minden, van Facebook oldal, minden. Hát ez nem az, ez egy fiatal csaj pucéron.

0: Hát így darabos járással így elküzdi magát.
1: Milyen parti volt?
2: Mi volt ez? Te jó
0: igen, és az a lényeg, majd meglátja Péter a hölgyet, aki készíti ezeket a dolgokat, olyan szinten matton, hogy nem tudta felvenni a szemkontaktust, annyit tudott kivakogni, fél órát tudsz várni! Ez volt egy érző, és akkor így, hát Péter hívogat, hogy kell-e ez így nekünk még? Mondom, figyelj, nem kell, de mondta, ő már kíváncsi rá, hogy mi lesz ebből, hogy ő vár. Akkor erre kijön egy faszi, a szintén bemindenezze, azt mondja, de nem tudom, hányan lehettek odaben, hogy figyelj, annyi van, hogy kórházban van.
1: De előbb Böbe, előbb volt kint.
0: Igen, kórházban, úgyhogy most menjünk be hozzá. De ez előbb látta tudod a férjem, igen. És akkor elment, és félrögött át, hogy akkor jött egy taxi, vagy egy taxi bevágódott a ház elé, beszálltak ketten, elmentek vele, még mindig ott volt egy kis mászkálás, és aztán semmi, soha többé semmilyen kontaktus.
1: Böbe kivégezte magát.
0: Nem tudom, mi történt.
2: És Böbe nem főzött akkor?
1: Hát nem.
2: Böbe nem főzött.
0: Böbe benyert az összes tálamat, tehát az összes tálamat ott van nála örökre, és mindenféle előlegek, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy így vágott, tehát én mondtam, hogy szerintem amúgy nem élt igazán, aki
1: aki,
0: mert nagyon a vendégeim ott kivoltak akad, hogy lehet-e ilyen nyugodt, hát mondom, figyelj, szerintem ez bárkivel előfordulhat.
1: Meg most mi csinálsz? Na?
0: Nem, tehát,
1: ha nem vagy nyugodt, akkor van rántott.
0: Nem fordult elő, hogy felvettél 50 emberre rendel, és azt véletlenül elfelejtette megcsinálni.
1: Gondolkozom, de szerintem nem. De én nem vagyok Böbe.
0: Ennyi. Ez egy álnév, teszem hozzá, ez nem az igazi neve, ez egy álnév. És, na mindegy, de ez kevés.
2: De Böbe, milyen fasírozatot csináltad, tudod ezek után, hogy belegondolva, finomat, meg tiszta konyhába, meg úgy tiszta kézzel. Tehát, hogy úgy...
1: Azért, mert tegnap este buli volt, és egy kicsit túlnyújtatom, még mester, lehet a fasír. Ja,
2: mesztelenül jön neki az arcok a konyhádból, meg a lakásodból, és téged kerestek, és ott járkálsz mesztelenül, hogy nem ez kórházba.
0: Az igazság, hogy őszintén csak irítséget éreztem.
1: Hogy
0: egyrészt nem hívtak meg ebben a rendezvényen, ami sokkal jobb lehetett, mint az én rendezvényen, valaha lesz bármelyik. Tehát bármelyik, érted? Másrészt pedig az van, hogy így ezt a fajta szabadságot, amit ő megélt abban a pillanatban, soha nem fogom érezni.
1: Plusz micsoda emberi munka van benne, hogy azt mondta, hogy mindjárt jövök, csinálom a fasírtot, kijön valaki, és azt mondja, hogy a Böbe kórházban van.
2: Böbe kórházban, igen.
0: De van egy kis rutin is, nem? Van ebben rutin is, nem?
2: Böbe nincs ott.
0: Igen. Tehát van ebben egy kis rutin, hogy azt mondta, hogy mi az, amire elmegy a kapuból a faszit, tudod?
1: A kórházat, már nem várt senki.
0: Igen. Amúgy meg nagyon nagy melegek, hőkupola, úgyhogy lehet, hogy csak barack lekvárt főztek be, és megcsapta.
1: Igen, a barack lekvár. Azóta se hívtak?
0: Nem.
1: Milyen
0: nem én egy nagyvonalú üzenetet küldtem neki, hogy nem kérem vissza az előleget, és további jó szórakozást kívánok, de hogy ezt így nem, köszi.
1: Jó, de és azóta se.
0: Hát szerintem a tálakra szerintem igen.
1: Nagyvonalú vagy valóban.
0: Szerintem az ott maradt az a tál. Most milyen körülmények között szerzed vissza a tálat? Hogy pontosan hogyan szerzed?
1: Mert bemész a kórházba. Ugye, ja, mert hisz, mert Böbe ott van. Igen. Bemész a kórházba, Böbétől elkéred a kulcsot.
0: Okay.
1: Vagy elkéred annak a férfinak a telefonszámát, aki ugye azt mondta, hogy Böbe kórházba
0: van. Ügyeletes orvosét,
1: és akkor úgy bejutsz a lakásba, és elhozod a
0: tálakat. De amúgy lehet, hogy ez a fickó az nem hazudott, csak a jövőbe látott.
1: Hogy ott lesz.
0: Mert hogy ott már annyira durva volt a rendezvény, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen ők csak előre mennek, és ott megvárják bevét, mire ő is oda megy. Nem tudom, fogalmam
1: sincs. Péternek üldöznie kellett volna a taxit, hogy vajon az a két ember, aki menekült, az hova ment?
0: Péterben nagyon sok érzés kavargott. Ott volt benne a kíváncsiság, az elkeseredettség, a kilátástalanság, és közben minden egyéb más.
1: Nagyon óriási.
0: De ezt lehet képzelni, ott állsz, hogy egy kapu, nyilván nem mész be, és amúgy ez egy tök normális család, meg így, tehát hogy eddig minden nagyon klappolt, meg minden. És
1: tehát már többször rendeltetek, abszolút,
0: igen.
1: És egyszer csak egy mesztelen nő.
0: egy ilyen nagyon alulöltözött nő. Igen, és akkor, na, szóval, hogy ez az a rendezvény, amire engem meg kellett volna hívni. Én csak ennyit szeretnék mondani, hogy a baszok a fasírtra, de hol van a meghívom?
2: Ezen ott kell lenni.
0: Így van. Na, és ehhez képest ti mit csináltatok a hétvégén?
1: Ehhez képest
2: semmi.
0: Semmi. Amúgy a Petra Zsajem csapta meg, szerintem.
2: A Petra Zsajem megvágta. Megvágta a Petra Zsajem.
0: Medvehagyma.
2: Medvehagyma és a Petra Zsajem, igen.
0: Na mindegy.
2: Ez jó van, gyerekek, jó van, ez van. Akkor,
0: végül rendeltem rengeteg nuggetset.
2: Jó, csináltam.
1: És a gyerekek örültek.
0: így van.
1: Lehet, hogy egyébként Böbe megcsinált a fasírtot, már előző nap, csak annyira éhesek lettek a buliba, hogy megették.
0: Én mondom, én a hőkupolát hibáztatom. Tehát ez semmi más, mert nem lehet csak a hőkupola. és amúgy meg tudod, hát korán volt, lehet, hogy ott azért, hát meg hétvége, hát na.
1: Éhes is vagy, sokan is vagytok.
0: Hát meg a fűtőfeltállás, az kiszíja. Az kiszíja az emberben a rendességet, aztán ennyi van, van egyike.
2: Azt hívja, aki Böbe haverja, akkor fasírt jó volt.

0: Bebebésztél.
1: Igen. Ja, Istenem. Messzerűen főztek a kocsak, ez látvány. Látványkonyha volt. Igen. Na jó, vagy gyerekek, oké, akkor ráfordulunk így mindenfélére, jó, ez lesz ma, fél hét lesz nem sokára, szokásos menettel indulunk, Zsülci mindjárt integet, aki akar, az játszon velünk, aki akar, az írjon nekünk SMS-t, hogy mi a helyzet, egyet láttam, nagyon kevesen vannak az utakon, nyugalom van, békesség van, az M7-esen elhanyagolható a forgalom, gyerekek, úgyhogy szépen, ez a nyári szünet, ez ilyen, csak úgy. Eltelik. Balázs Csillagon berúgtál tegnap, nagyon csődbe vagy, kérdezi Barnabás? Nem, csak hallgattam ezt, hogy nem volt tegnapi vászat. Azért van, amikor nem rúgok be. Tehát azért nem mindig vagyok alkoholista. Tehát azért vigyázok. Egy rumot ittam tegnap csak. Egy duplát. Egy duplát. Egy duplát, az meg nem alkoholizmus. Tehát, hogy
0: gyakorlatilag vitaminnak számít.
1: Gyakorlatilag az a nyári lefekvős, igen. Úgyhogy ez van, gyerekek. Jól
0: most
1: van.
0: Most írják, több, vannak itt több bőbekárosultak.
1: Vannak bőbekárosultak? Bőbe vagyok, felépültem, jöhetsz a pasírtőre.
0: Amúgy mekkora morzsaparti lehetett másnap elmondanám neked, hogy ott maradtak 35 embernek a pasírtjával?
1: Igen, óriási swinger volt, azt gyanítják többen, hogy ott valami nagyon nagy dolog történt.
0: De milyen nagy képűség amúgy odahívni, hogy lássuk, és hogy tudjuk, hogy nem hívtak minket meg.
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen.
0: Ez a legdurább az egészben.
1: Igen. 195. napja szex nélkül küldi nekünk valaki, Tóth Gabit még mindig kihagynám. Te jó Isten, 195, na gyerekek. Ma meccs, azt írja valaki, így van, ma is meccs van, vagy ma van meccs, majd fogadhatunk rá, ez egy Franciaország ma, ha minden igaz.
2: Így van, de képzeld el, van egy másik csapat is mellett.
1: Meg nem mondom ki,
2: Franciaország egyedül.
1: Spanyol talán nem akar.
2: Egyedül nem tud játszani.
1: Spanyolokkal, ugye? Te se tudod nagyon.
2: Nem, mert tegnap megnéztük.
1: És akkor francia, angol? Spanyol? Spanyol?
2: Spanyol?
1: Spanyol. Spanyol, és akkor holnap az argentin, angol, és akkor így vagyunk a négyessel. Argentin, Svájc.
0: Az már nincsen, Gyula.
2: Svájciak hazamentek.
0: Most már csak négy csapat van. Hétfőn volt sírás?
2: Nem nagyon.
1: Nem igazán, megmondom őszintén, nem voltak annyira jók.
0: Tehát, a Haaland nem volt annyira jó.
1: A Haaland kaphatott volna a labdát.
2: Ideig eljutni.
1: Igen, ideig eljutni a szép eredmény, de Haalandot aztán ott
0: kaphatott. Látod a fotót, hogy egymásra szemben állnak Zlatannal?
1: És ki a nagyobb?
0: És Zlatan nagyobb, mint a
1: Haaland. Zlatan még magasabb egy kicsit, igen.
0: Igen, meg súlyosabb is.
1: Igen, igen. Hát ők már nem nézzük, gyerekek. Na jövő mindjárt fél hét van, jelentkezzetek játékra. Jó, mi pedig elindítjuk ezt a reggelt, ha van friss közlekedés, küldjétek, mi pedig jövő mindjárt.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Ez a szabadság szigete, a te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
12: Reklámot hallottak.
13: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kis tudósokat avattak a gyermekegyetemen, kormányablakbusz érkezik több zalai településre, napsütés is várható ma, de bárhol lehetnek záporok, zivatarok is. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre vagy sportrendezményre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével bár egyszerűsödött a belépővásárlás, a nem hivatalos jegyértékesítésű csatornákon azonban a csalók is megjelentek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e. Ha léteznek is, nem adják el több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki lement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Kis tudósokat avattak a gyermekegyetemen. Idén 29 általános iskolás vett részt a Pannon Egyetem és a Sós Ernő Kutatófejlesztő Központ közös programján. Egy hét alatt minden nap más-más tudományterülettel ismerkedhettek meg a fiatalok, vagyis kémiai és fizikai kísérletek, robotprogramozás, hőkamera és még lézervágó is várta őket, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. A hétvégén pedig záró ünnepséget tartottak, ahol kis tudós címet elismerő oklevelet vehettek át a gyerekek. A szervezők azt mondták, hogy az volt a legfontosabb céljuk, hogy felkeltsék a fiatalok kíváncsiságát a tudomány világa iránt, és megmutassák, hogy az izgalmas és élvezetes is tud lenni. Ezért bíznak abban, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a természettudományokat vagy a műszaki pályát. Zala vármegyét járja a kormány ablakbusz. Júliusban több településen is megáll, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsva, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomárra érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumok kapcsolatos ügyeket lehet intézni, fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. Változékony időnk lesz ma. Estig Zala vármegyében sok napsütés várható, de gomoly felhők is lesznek az égen, és záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak, ráadásul a szél is megélénkül. Hűvös viszont nem lesz, 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnaptól már visszatér az igazi nyári idő, sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak minket, és 30-31 fokot mutathatnak a hőmérők, csütörtökön és pénteken is ugyanilyen időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és nem sokára van egy játékunk. Ha valakinek van kedve, vagy érez magában energiát, vagy játszana, akkor írjon nekünk SMS-t.
2: És menne mondjuk a művészetek völgyébe.
1: Akár, mert hogy az, az a nyereményünk, így van, a művészetek völgyébe.
3: Én valami más szoktam annak hívni, de oda is.
2: A művészetek völgyének?
3: A művészetek völgye.
1: Egyébként nem ingyenes a művészetek völgye? Vagy ez hogy van?
3: Hát valakinek ingyenes, valakinek meg fizetve se lehet bevenni.
2: Most másról beszélünk? Más?
1: Nem, nem ez ingyenes. Ez egy másik völgy.
2: Nem, hát nem. Egy kisebb kanyon. Ha adunk rá belépőd, akkor valószínűleg belépő díjas.
1: Belépő? Belépős?
3: Belépős. Én már léptem fel a művészetek völgyében, és belépős, karszalaghoz kötött regisztrációs.
2: Na, aha. Hát ezért belépős, érted, mert ilyen nagy művészek vannak.
3: És szeretnék mindenkit előre elnézést kérnek, 2,5 órát aludtam, úgyhogy a disztingválás elhagyta a hajót egy ideje.
1: Az nem baj. Miért aludtál ilyen kevesen?
3: Senki sem tudja.
2: Böbével az agyában forgolódott.
3: Igen, igen. A rántott hús hiány nagyon-nagyon magas fokat ért el. Nem tudom, 2:30-kor felébredtem, mintha nem lenne holnap.
1: És utána onnan már nem volt visszaállás.
3: Nem volt visszaút.
2: Közben van a nem alvásra.
1: Tegnap pont ezt vettük át Julival, mert Juli is ebben küzd. És Feri tanácsokat adott neki, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon.
2: A japán csótány módszert vettük át.
3: Mi a japán csótány módszer?
2: Az, hogy elalvás előtt a hátadra fekszel, fölemeled a lábadat meg a kezedet, és rúgkapász az ég felé, mint a hátára fordított csótány, mert akkor fölmelegszik a végtagod, hőt von el a kis testedből, és nagyon szépen fogsz aludni.
3: Ezt mióta csinálod, Feri?
2: Én tudok aludni.
1: A Julin teszteljük.
2: Én ide erre az élére lefekszem ide az asztalnak, és alszom. Tehát nekem nem mondtál még olyat, hogy éjszaka.
3: Ez így van, egyszer ugye hát végignéztem ezt az autóban, ugye egy hosszú autóúton, úgyhogy ez tényleg így van. Nekem még le se kell feküdnie.
2: Bárhol tudok aludni, bármeddig.
3: Hát most ez a csótánymódszer felizgatott egy kicsit engem különben.
2: Na, este próbált ki.
3: Most a szünetben majd. Ezért szobában megpróbálom, de...
1: Kifejezetten a reggeli után. Tehát először reggeliz meg, és akkor utána indulhat a csótánymódszer.
3: Őszintén szóval azt sem segít, hogy kicsit rácsúsztam megint a szopránóra. Szopránóz.
1: Szerintem annak a Péter is örül, a rácsúszol a szopránóra. Viszi szopránó lefekvés előtt, nem?
3: A művészetek völgy előtt
2: mindig megy a szopránó. Jobban alszik mindenki.
1: A művészetek völgy előtt, hát csodálkozó, hogy nem aludtál. Rácsúszol a szopránóra, ott nincs alvás.
3: Figyelj, nem tudom, miért nem néztem meg amúgy felnőtt fejjel még soha a szopránót, de most szopránózt, tehát a mafiózókat,
2: igen.
3: De nagyon-nagyon tanulságos, jó. És egy nagyon jó. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy soha nem voltak másfajta problémáink. Egyfajta probléma, halmazzal küzdünk évtizedek óta. Ugyanazzal, mint Tony Soprano.
2: Mint Tony úr?
3: Igen, semmi sem változott.
1: Szerintem ez úgy van, hogy megnéz egy sorozatot egy adott élethelyzetbe, és valamiért nem kap el. És aztán eltelik 5-10 év rá, és ott valahogy tudsz hozzá csatlakozni, és ez, hogy úristen, én ezt mi nem néztem, ez tök jó. De lehet, hogy 5 évvel ezelőtt ilyen, de nem kaptál. Tehát a Sopranos 10 éves, 15 éves. Nagyon régi.
3: Sokkal régebbi.
1: Nem tudom, mikor
3: 30 éves.
1: Mikor indult? Nem tudom, 2000-es évek. 2010 körül.
3: A berendezésből lehet.
2: Tartják, mert még
1: nem, mert meghalt, hát már meghalt, ugye a csávó is, aki játszotta, már nincsen. De hogy én sem fűztem rá akkor, és pont ez a múltkor is mondtad, és lehet, hogy elkezdem nézni, és azt mondom, hogy basszus, mit nem szerettem. Igen, csak közben eltett 20 év, és te más élethelyzetbe kerültél.
3: Brutál
1: és lehet,
3: dolgok vannak benne, aha. Brutál összefüggések, és nagyon szépen van, tehát hogy tényleg van, amihez, tehát valamikor laposnak tűnik a sorozat, de akkor is értelmet nyernek a szép kis színekben. Nagyon jó.
1: 2000-es évek elején indult.
3: Igen.
1: Tehát az most már egy 26 éves sorozat.
3: Igen.
1: És valószínűleg 2000-es években te voltál, nem tudom, 10 éves, vagy 15? 10?
2: Na, 8?
3: 13 éves voltam.
1: 13? Akkor ugye nem csúszol rá. De most már így 35 te... körül meg rácsúszol.
3: Neked már akkor is ízét voltak, már rosszak voltak az üzleteid.
2: 30 éves voltam, 30.
3: Lehetne volna az édesapám, hogyha nagyon korán kezdted volna, nem pedig a...
2: Ja, nem, én elég korán kezdtem minden, elég korán kezdted, mindent
3: igen.
2: Is.
3: Igen. Igen. Na mindegy, szóval nagyon tetszik a Sopranos, és kicsit elkezdtem így binge-watcholni. Tehát tudod, az a fajta ember vagyok, amikor van egy kicsi 15 perc, akkor is a telefonján belenéz. Rettenetes dolgok ezek.
2: Függőség. Függőség.
3: Mindegy, ezen kívül még rácsúsztam még egy másik tartalomra. A srácra, aki addig eszik nagyon rossz kínai éttermekben, amíg nem lesz ételmérgezése.
2: De szép elhivatottság ez.
3: Figyelj, nagyon tetszik, és Amerikában rettenetes éttermek vannak, tényleg ilyen dökhúsból készülnek ilyen nagyon-nagyon durva dolgok, és a srác befizeti magát mindenhova, és prezentálja, hogy mi a szituáció.
1: Wow, hogy tényleg rosszul lesz tőle.
3: Igen, 19. aha. Napnál járunk, és még mindig nem hányt.
2: Ah, kezdő akkor.
3: Igen.
1: Gyenge
2: vagy
1: kezdő.
2: Vagy föl van építve.
1: Gyenge kezdő, igen.
3: Lehet, igen. Bármelyik lehet.
1: Na, itt van a játékosunk. Janó, jó reggel. Csáó.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello, Janó. Honnan hívtál minket?
4: Veszprémből.
1: Veszprémből. Mit csinálsz? Mivel foglalkozol?
4: Tűzoltó vagyok. Épp itt a tűzoltóság parkolójába ülök, hogy megyek be szolgálatba. Csak még nem mentem be, mert a többiek szétrolkodnak a
1: A játékod.
2: Majd a játék után fognak széttolkodni most.
1: Igen. Ja. Be vagy rekedve, azt kérdezi Eszter, hogy van valami kis...
3: Sokat kell kiabálni, tűz a tűz?
4: Nem. Egy kicsit most jöttem ki egy betegségből, aztán még ez így rajta maradt a hangomon.
1: Ja.
4: De ennyi.
2: Most már hivatalosan ti megint tűzoltók vagytok, vagy még katasztrófavédők?
4: Január 1-től leszünk hivatalosan
2: tűzoltók. Jó.
1: Ja, mert eddig nem azok voltatok.
2: Igen, és mindenki utálta, mint a szart. Már, hogy a tűzoltók, hogy mit katasztrófa védőztök, nem?
1: Tüzet oltanak.
4: Köszönöm, hogy te mondtad ki. Igen, én
2: azért
4: nem
2: mondom én, ide. Persze, azért nehogy neked állásodba kerüljön, majd mondom én, hogy ugyanakkor a irgalmatlan baromság volt, mint a vármegyézés.
1: Igen.
2: Szerintem.
1: Abszolút. Vissza is jön. Ja. Kivel játszanál, Janó? Kit választottál?
4: Esztert választottam.
1: Jó, keveset aludt, úgyhogy szerintem most játékra készen van. Most nagyon meg van bátorodva.
3: Még soha
1: nehéz ilyenkor kontrollálni.
3: Még soha nem voltogatott egy igazi tűzoltó, úgyhogy legyen ez. Én készen állom.
1: Oké. Okay. Indítjuk akkor, amit el kell indítani, és akkor nézzük meg, hogy mit csináltok egymással. Kollégák hallgatják? Fogják szívni a véredet, ha kikapsz?
4: Nem szóltam neki direkt, majd az eredménytől függően, hogy...
1: Ja, vagy letagadod, vagy büszkélkedsz.
4: Lehet, majd mondom, ami volt.
3: Falazzunk neked, Janó.
4: Jó.
3: Szörnyű dolog történne.
1: Na figyelj, járom kettőtessék.
3: Janó, vannak rokonaim Veszprémben, hogy mennyibe kerülne, hogyha kicsit beslagoznál az ablakon?
4: Nagyon sokba.
3: Körülbelül?
4: Nekem az állásomba.
3: Nekem semmi sem drága, ahogy mondani szokták. Mi a helyzet, Janó? Mesélj valamit. Készültél?
4: Kicsit készültem, de nem a... Hoppá!
1: Akkor, igen.
2: Kis készülés volt.
1: Ennyi? Ezt nem utasd meg.
4: Hát
1: ezt nem utasd meg.
4: Jó, persze.
1: Ezt nem utasd meg.
4: Azért, mert már nem kell hétre fogáld, úgyhogy gondoltam, gyorsan lezárom.
3: Ilyenkor még mindenki álmos, csak ugye az elmebetegek nem azok. Azok vagyunk mi. Viszont így is kapsz valamit?
1: Bizony, nem, figyelj, mutatjuk, oda nézzél.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros, háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: No.
4: Nagyon-nagyon képen köszönöm.
3: Ugye ott minden lesz, csak mondanám neked. Vannak ilyen házak, ahol ideiglenes kiállítások vannak, meg nagy zenei események, meg vannak társulati fellépések, momentán meg ilyenek. Jó lesz?
1: Bizony.
4: Köszönöm szépen. Nagyon szépen.
1: Küldjük akkor neked jó mulatást, jó?
3: Majd senkit nem esél, de milyen áron kerültél oda.
4: Jó, rendben, megbeszéltük.
1: Ciao. Hello. Igen, itt közben látom, hogy egy árakat, az itt Tombika van.
2: De egy csomó, ne kezdjük el ezt, hogy ha elmész egy fesztiválra, akkor miért kell 30 ezer fontot kifizetni? Hát, azért, mert 5000 forint.
1: Annyi lenne.
2: Mi a napi egy mennyi?
1: Hát nem, mint a 10 naposra vetettem egy pillantást.
2: Ja,
3: 99 ezer forint a 10 napos, az 5 napos 52.500, a 3 napos 33.000.
2: A 10 napos 99 ezer forint, tehát naponta 9.900 forintot fizet. Azért, hogy rogyásig, szarásig reggeltől estig programozom.
3: Rengeteg program van, és besütött sétálni, nagyon sok az egész.
2: Szerintem nem sok.
1: Nem, most így nem, ha leosztod, nem. Ha azt nézed, hogy mit tudom én, egy kétfős család, egy 200 000-ért elment a művészetek völgyébe, még csak 10 napra nem evett, nem ivott, és még csak egy fesztiválon volt a nyáron, és 2 kilót ott hagyott. Úgy igen. Azt érzed, nem ez a sok nyilván, mert jót adnak, a pénznek az értéke kevés.
3: Elmondom, miért jó, és miért
1: csak semmit nem csináltunk. Tehát, hogy
3: Elmondom az összes jó dolgot a művészetek völgyében, csak mert nem kérdeztétek meg.
1: Na, az nagyon jó. Addig elmegyünk reklámozni.
3: Egy. Így van.
2: Tényleg nem való.
1: Igen, ez ma nagyon kell teregetni. Ma nagyon észtéke lennem, hogy kordába tartsuk, mert ha elszabadulunk, akkor itt... És utána elmondanám a Kapolcsi Fesztivál agyaképző tanfolyamának előnyeit, mert a múltkor voltam Kapolcson, onnan átmegyünk a tűzzománcozás sátorba.
3: Nagyon kell vigyázni a tűzzománcozáson, a hőkupola van, a hőkupoláról ne felejtsük meg. Rengeteg nagyon jó fejember van, ráadásul ugye mindenki iszik, és ott belepik az egész környéket, és nagyon sokfajta művészel lehet kontaktálni, akik majd rátukmálják a művészetüket nagyon drága pénzekért, úgyhogy vigyetek kápét, srácok. Másrészt meg tényleg nagyon jó a hangulat az egésznek, és tele van fiatalokkal, akik mezítlen mennek a porban.
1: Na.
3: És ezen kívül pedig mindenhol vannak érdekes ilyen ételudvarok, ahol különböző fáradtsági szintű nagyszerű ételek vannak. Igen.
2: De ez, hogy mezítláb mennek a porban, most kedvet kaptam.
3: Ez ugye?
2: Ez maga a szabadság.
1: Látom, hogy szandállal vonulnak a kezükben.
3: személyes kedvenc élményem az volt, amikor a lánygyermekemmel ugye elmentünk egy ilyen koncertre, majd nagyon boldogan visszajött, mert amíg nem figyeltünk rá 3 másodpercig, valaki egy hennát festett az alkarjára, ami azért jó, mert nálunk mindenki halálosan allergiás a hennára, úgyhogy erre külön kérem vigyázzatok. De...
2: Most megtanulta a gyerek akkor. Igen, anya, igen. Anya, nézd, mi van.
3: Igen, igen, igen.
2: És viszket,
3: van? Anafilexiás sokod van. Ennyi van, na mindegy. De nagyon jó az a fesztivál, tényleg nagyon jó.
1: Jó.
3: Ezt tudom. Én ennyit tudtam hozzátenni.
1: Én azt gondolom, hogy a szponzor az most...
3: Boldog, örül.
1: Soha még mondja, hogy boldog nem volt. Meg vagyunk, igen. A Szecsői Ürgés Fesztivál, ingyenes csak mond, írja valaki, hogy esetleg oda is akartok. Az Ürgés Fesztivál, Szecsőn oda lehet. Lehet menni.
3: Én a Nyest Fesztivált várom, míg meglegyem.
1: Há most akkorára nőtt ez a nyestes oldal, hogy lassan fesztiváljuk van.
3: Ugye?
1: Tehát, hogy most már itt az ideje, hogy hamarosan fesztiválozzanak.
3: Lehetne -1. nap a DJ Oti előtt.
1: Egy jó kis Nyest Fesztivál?
3: Aha, igen. Kábelrágás. Éjszakai molyolás. Ilyesmire gondolok.
2: Kiemelt program.
3: Nagyon olcsó napi jegyek. Szerintem oké lenne.
1: Lackó is megjött, köszönjük. Köszönjük szépen. Ja, akkor ezért írták ennyien a Vödörben árulják a Balatonvizét című sztorit.
2: Nem
1: értettem, mi volt ez, csak láttam már reggel az SMS-eket, és úgy mondom, ehhez még korábban ezt nem tudtam összetenni, de akkor mindjárt elolvasom a hírt, mert így indul egy hír, hogy Vödörben árulják a Balatonvizét.
2: Igen, felvett kérdéseket a dolog. Egyrészt, hogy ki miért, hogyan csinálta ezt, másrészt, ha igaz a hír, akkor mi a logisztikája, mert ő kiszállítást is vállal. Hogy hozza ki Vödörben a balcsi vizet, hogy az nem lötyök ki, ugye? Van elég vizetek ehhez, hogy ő széthordja,
1: és mit csinál vele?
2: És csak kérdéseim vannak.
3: Nélkül nem kell ottálni a parton és ülteni, hogy széthordja, de széthordja!
2: Ne lopja!
3: Széthordja!
1: Ellopja! Mit csinál? De igen, beszélünk majd erről a hírről is egyébként. Ja. Sok minden történt itten tegnap, aztán itten politikai fronton, és azokat hanyagoljuk, nem beszélünk róla, de voltak az izgi dolgok.
3: Az érdekel, hogy a szakállad a pontosan mi történik, mert...
1: Mit tegyek vele?
3: Figyelj, nem tudom, de én még ilyet nem láttam, hogy embernek... Figyelj, ha meghalsz, még neked egy hónapig nőni fog a szakállad.
1: Levágjam.
3: De múlt héten találkoztunk, és baba sima arca volt, és most úgy nézel ki, mint aki most jött vissza a Mátrából.
1: Egy 3 hónapos elvonó kúráról.
3: Milyen hormonok csinálják ezt?
1: Figyelj, van szakállápolom, növesztő, mindenem kenegetem.
3: De sejmesnek néz ki amúgy.
1: Ez így nő. Hagyja?
3: Sejmes?
1: Hagyja
3: sejmes,
1: még egy
3: nem
1: kicsit?
3: Sejmes.
1: Sejmes.
2: Túr bele.
3: Na. Feri, te, mint szakáll professional?
2: Sejmes.
1: Ez már az a szint, amikor már nem viszket alatta, már túl vagy rajta, és nagyon brutál. Hagyjam? Még egy kicsit? Egy-két hetet?
3: Vagy... Nekem különben tetszik. Tehát én látok ebbe potenciát.
1: Kicsit őszesít oldalt már, úgyhogy is jövök.
3: Igen, de ezt nem tudom eldönteni, hogy érezzem magam ezzel kapcsolatban.
1: Így vagyok vele, megmondom őszintén, én is így vagyok vele, hogy akarom, még kicsit hagyom, de már úgy le is vágnám.
3: De hogy van az, hogy a szakállad ilyen rettenetesen dús, de elképesztő, viszont a szemöldököd az nem.
2: Ez azt hírkálja, biztos.
3: De ez
1: vissza
3: van
1: vágva.
2: De ez azért lesz jó, mert augusztusban már hidegek az esték, ha kint alszol, mindig van nála, hogy beépített.
3: Néznek
2: Ferit, bunda.
3: Ő ennek az inverze, tessék.
1: Igen, és, ugye? Ott le van vágva fazorra, rövidítve, igen, bele van vágva.
2: Ki van rendesen nyírva? Hát nem, ez a pamacsféle, ez felelőtlenség.
1: Ez amikor így elszabadul. Ez amikor így ez elszabadul.
3: Ez a balatoni naturál.
1: Nincs rendbetéve. Igen. Ez a balatoni naturál, az nem ez. Az is meg tudjuk mutatni, az Szántód és Fenyves között van a balatoni naturál. Egyszer lejössz, rákapsz a balatoni naturálra.
3: Azt mondják, hogy az sem viszket minden esetben.
1: Igen, vigyázni kell, és akkor nem fog viszketni. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 6 perc, pontosan 7 óra. Jó, egy kis muzsikát a hírek után, valamit, nem? Nem?
2: De.
1: Új csunk.
3: Kérhetek számot?
1: Hát, ha és amennyiben az nem az FLM-től valami, akkor mindenféleképpen. Igen.
3: Hát jó, mindjárt.
1: Ha megtalállak még, azzal sincsen semmi baj, de hogy valami.
3: Nem, amúgy nem azt
1: kicsit erőteljesebbet
3: kérni.
1: Szeretnék.
3: Jó, én a narkotikot akartam kérni a Liquidótól.
1: Én azt például adom. Szadom. Jó, az egy jó kis ötlet.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy néztük-e a Peaky Blinders-t?
1: Peaky Blinders nem, az egy angol gangster sorozat, de nem néztem.
3: Én csak ennyit szeretnék mondani, és nem is válaszolok. Peaky fucking Blinders!
1: Nézted? Szívesen. Akkor nézted.
3: Az egész évadot, az összes évadot, és egy hónapig úgy jártam utána a mélygarázsban, mint hogyha én is gangster lennék. Azt nem szoktátok csinálni?
1: És alig vártad, hogy valaki beszóljon balról, hogy le tud ütni? Vagy
3: hát mindig egyedül vagyok a mélygarázsban, hogy ott lakom, és akkor ott lejövök, és akkor megyek, és akkor van az, amikor ott a sötétben mész, és hogy nem kapcsol fel a lámpa, és akkor ott így chattinget a kezeddel. És
2: benne... Nagy előadások vannak ott, igen. Ez lenyomod?
3: Attól függ, hogy mit nézek. De nektek nincs ilyen, hogy néztek egy sorozatot, és annyira beszippant, hogy egy kicsit így karakter leszel? Nincs.
1: Amikor gyerekkorodban kijöttél egy moziból, akkor volt ilyen, hogy kijöttél.
2: Igen,
1: egy...
2: én voltam Indiana Jones, meg ilyenek.
1: Jean-Claude Van Damme filmről, és akkor te egy kicsit olyan karakterbe kerültél.
3: Nekem az nem múlt el, az gáz. Nem. Nekem tök nem múlt el. Tehát, ha valamit nagyon szeretek, meg úgy érzed, akkor kicsit úgy elkezdek úgy mocorogni benne.
1: Olyan vagy, mint Peaky Blinders-be, Peaky Blinders voltál?
3: Hát, mint a gangsterek, igen. Ilyen izébe. Tudod, hogy abban van egy ilyen, hát ez nagyon badass, az a sorozat, ott azért vannak kemény. Hát ilyen explicit
1: kézed arra se tudtam ráfűzni. Belenézegettem, de valahogy nem kapott el. Igazából. Lehet, hogy... Újra kell ezeket így nyitni.
3: Hát nem
1: és
3: egy
1: akkor...
3: barátok közt.
1: Az nem, az még köszönöm szépen, hiszen ott a 12 ezer részt befaltam. Nagyon szerettem. Ha, de jó, valóban az... nem az, de azért azt ne bántsuk.
3: De mi az, amire rá tudtál fűzni?
1: Pff, nem tudom.
3: De lehet, hogy nem a sorozatokkal van a baj.
1: Egyébként lehet, hogy ez vagy, nincs most annyira az embernek türelme a sorozatokhoz, igen.
3: De soha nem is volt.
1: De, hogy nem, nagyon nagy sorozatnéző voltam.
3: De mondjuk,
2: régen tényleg nyomtad. Tényleg, itt ízni, dumáltátok.
1: De még ilyen 100 évvel ezelőtt a Homelandet, meg a Breaking Badet, meg ilyen nagyon-nagyon jó.
3: Na, én például a Breaking Badet nem szeretem.
1: Na, én például azt imádtam.
3: Lassú volt.
2: Na, én például egyet se láttam belőle.
3: A Homelandet meg kifejezetten taszítónak tartom.
1: A Homelandet? Komolyan? Úristen. Tényleg?
3: Így névünk fel, így van. Nem, ez sosem. De...
1: Nem kötött le egy pillanatig sem? Úristen, pedig I'm ez out. Nagyon nagy sorozat volt.
3: És Feri, neked az X-Aktákot óta valamit?
2: Mindent a takóról. Ez az egyetlen, amit is nézek.
3: Mindent
2: a takóról.
3: Ennyi, de ez is valami felnőtt film, nem?
2: Persze.
1: Igen.
3: Főszerepben Béka. Mindent a takómról.
1: Nagy pénzrablás, szeretted, nem?
3: Nem.
1: Az sem? Nem is hűztél rá? Nem is nézted, nem is kapott el. Aha.
3: Lehet, hogy ez ilyen nemek közötti különbség.
1: Lehet egyébként, igen.
2: Hát meg a kor.
3: Squid Game, az már lányokat nagy... végtelenül sokszor megnéztem.
2: Hát tessék, egy,
3: a Squid Game-et megnéztem, igen, de az lehozott az életről nagyon.
1: Nagyon lehoz az életről, igen. Én már második évadnak a végét nem is néztem meg, amikor már mindenkit megölt, mindenki, meg a terhes anyukát, meg az újszülöttet, meg a... Minden volt ott már végén, igen.
3: Nem, és a kicsit a Black Mirror is ezt hozott le, hogy értem, egyet is értek vele, de sajnos nem lehet ebben a szellemiségben létezni.
1: Nem, igen. Na, jövünk mindjárt, gyerekek.
3: Harma, hol élünk?
1: Igen. Beverly Hills 9300.
3: Váratlan utazás? Betél csúnya le?
1: Na, jövünk mindjárt. 2 perc a pontos, a 7 óra van friss közlekedés, akkor pattintsátok át, jó? Mi pedig egy muzsika után itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyáron is fontos a véradás, egyedül is kivonulhatnak a riasztásokhoz a báza keretjei önkéntes tűzoltók, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Várják a véradókat Nagykanizsán, ma délután a Vöröskereszt területi szervezetének Sugár utcai épületében nyújtatják a karjukat, ez derült ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok, a két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyi igazolványukat, a véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét menthetik meg vele. Ezentúl önállóan is beavatkozhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. A jogosultságot igazoló együttműködési megállapodást a napokban vette át Hajdár László elnök parancsnok, írja az Egerszegi Hírek. Az egyesület a 7. olyan önkéntes tűzoltó szervezet Zalában, amely a hivatalos egységek jelenléte nélkül is megkezdheti a beavatkozást. 12 környező településre riaszthatják őket, nekik pedig 10 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást. Az önkéntes tűzoltó egyesület egyébként 3 éve alakult meg a keretjén, és jelenleg 17 tagja van. Tavaly 28, idén pedig már 24 alkalommal segítették a hivatalos tűzoltók munkáját, legutóbb a Nagykanizsa térségét érintő viharkárok felszámolásában dolgoztak együtt, de ezentúl egyedül is kivonulhatnak a riasztásokhoz. Ma még lehetnek frissítő záporok, aztán nyári időnk lesz. Ma estig mindenhol sokat süt majd a nap, de néhol beborul majd az ég, és záporok, zivatarok áztathatnak minket. A szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Holnaptól viszont igazi nyári időben bízhatunk, a napos száraz időben 30-31 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön és pénteken sem változik az időjárás, most úgy tűnik, hogy sok napsütés és 30 fok körüli hőmérséklet várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rászkó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermej.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello. Drága hallgatóink, egyelőre a hőkupola várat magára, jó idő lesz, de.
2: Behorpadt a hőkupola.
1: Behorpadt egy kicsit, igen, nem nagyon érkezget ez meg, olyannyira nem, hogy ilyen változékony, erre mondják, hogy változékony, itt a jövő héten 23 fokokat ír. Úgyhogy egyelőre ez a július azért ez nem arról szól, hogy gacsarohasztó meleg, amivel itt riogattak bennünket, na de majd augusztusban. Remélhetőleg ez lesz. Ezt most elvettem a kenyeredet, de akkor megtámogatom.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Noppá, jó kis légkondicionáló reklámunk van. Hmm. Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Bél a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
4: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz? Egyenesen a Balatonból. Akár több vödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör.
2: Egy Csukos Béla is talán fotózva.
4: Igen, egy izmos Béla... igen. Férfi.
2: Elég durván úgy néz ki, mint akitől elfogadsz egy vödöröt, ha a kezedbe akarja nyomni.
1: Csukos Béla, erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Tehát látszik rá, hogy sejmes.
1: Jóféle víz van benne, igen. Jóféle víz van benne.
2: Hány fokos most a Balaton vize?
1: Hát ez attól függ, hogy hol.
2: Vedér nélkül.
1: De nagyon...
4: Hát például a déli parton már forr.
1: A déli parton forrunk, és bokáig érünk, úgyhogy ott most egy kicsit visszahűlt, mert azért hüvöskés reggelek vannak, meg fúj a szél. De ez a 20 akármennyi, sok. Nagyon meleg. Nagyon meleg.
2: És te ki tudná hozzá egy vedérvizet onnan, ha úgy van?
1: Egy vedérvizet, igen, de nem szívesen, és nem örülök neki, hogy valaki árulja a vizet, mert nekünk is sincsen sok. Vízirigyek vagyunk. Mm. Mondja, az északi partnak jó dolga van.
2: De van benne vizelet? Mert különben akkor nem kell.
4: Abban minden is.
1: Abban minden van. A Balatonban, az igazi Balatonban minden van.
2: Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vedérre?
1: De és egyébként ennek lehet valódi hírértéke? Tehát ez tényleg lehet, hogy a csáó tényleg eladja? Mert hogy az oldala komolynak tűnik, 2500 forint per vödör.
2: Menj lejjebb, állj meg, inkább a cikk írójával legyen egy diskurzus, amin azt írja, ugyanis a személyes tapasztalatom, hogy a Balaton vize valóban gyógyító hatású, különösen kisebb bőrsérülések gyógyulnak gyorsabban. Na erről tudsz-e mondani valamit, Balázs?
1: Igen.
4: Igen, minden nap belelógatja például a csúnyáját, azt egyre szebb.
1: És úgy meggyógyul a csúnyám, te, hogy aztán nagyon meggyógyul, igen.
4: Ugye nem értjük tehát hogy mit marketingesz vele a Balatont, mert itt azt érjük, hogy ez marketing fog, hogy mit marketingesz a Balatont, a Balaton vízét.
1: Ez egy jó kérdés.
4: Igen, viccnek szar, ugye?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék emberni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
4: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, már nem ráírt másokból.
1: Igen. És el tudom képzelni.
4: Üzenet számot.
1: El tudom képzelni, hogy valaki megveszi.
2: Én már keresem is Csukos Béla, tessék. Itt Csukos Bélának több profilja is van, azt látom.
1: Csukos Bélából sok van.
2: Igen, itt, igen, ez igen.
4: Ha van benne egy döglött hal, akkor drágább?
1: Akkor drágában adom, akkor drágában kell, hogy megvedd. Igen, szerdán adta fel a Facebook piacra a hirdetés 13 óra 47-kor. Ha Balaton vizébe szeretnéd áztatni a lábad, 2500 forint per vödör.
2: Nagyon heavy a content, amik egy gyárt a Béla, szóval szerintem érdemes ráírni.
4: Több is van neki.
2: Érdemes ráírni szerintem, mert Mert ő egy olyan ember, akivel az ember szívesen beszélget.
1: Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
4: Áll a Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Igen, eltakarja a hasa.
4: Az megoldás, sokan írják már, hogy mindenki vesz egy vödörrel, és elhordatjuk a Velencei tóba.
1: Egyébként meg is tudnánk tölteni.
4: Na.
1: Nekünk, mi szívesen adunk, nem vagyunk fizirigyek.
2: Nem mindegy, ez nektek már most már.
4: Nem, hát ha jönne.
2: De berendezkedtetek el az új életre?
4: Jönne, mondjuk vagyunk ugye 9 millió, néhány százezre, ha mindenki vesz egy vödör vizet, és azt átordjuk, akkor az nálunk jelentős emelkedés.
2: Ha? Jelentős emelkedés, mint ez már valakinek a szlogenje lenne.
4: Jelentős emelkedés. Jelentős.
1: Megéreznénk.
2: Ha már szerintem amúgy eltűnnének azokban a repedésekben, amik ott vannak az alján, nem?
1: Eltűnne. Mi megérezni, mi balatoniak, ha átpumpálnak? Meg lecsökkenne. Mi brutálisan azért. Velencei tavat megtölteni durva lenne.
2: Előkerülnek azok a vízi biciklik, amiket 92-ben sülyeztettél le. Már várják, hogy végre szabad lábra.
1: Hát van valahol egy vadászgép a tóban egyébként, egy ilyen régi második világháborús.
4: Igen, egy darabig merülték is.
1: Merülték igen. Is egy ideig, igen. Aztán nem emelték ki, ott hagyták. Nem tudom,
4: de
1: hogy milyen állapotban.
4: De jó valaki, nem lehet, hogy Bélának eladó vödrei vannak, így akarja eladni őket.
1: Bélán nagyon sok vödröt hozott valahonnan, máshonnan. És most
2: szeretik. Ilyen nagykövet.
1: Tápió, de egyébként tápió kária hirdetés. Nem
4: nincs
1: tudom.
4: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmadjál.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni.
1: Na, mi történt?
2: És most nem a fasírtról van szó. Nem a fasírtról van szó. Abban már ugye investáltam, de hogy kezdjétek el, vasárnap után, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4:06.
2: Hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
4: Így mondta, Papp
2: Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
4: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lett.
4: Vagy
2: a
4: ezt nem mondta,
2: utca.
4: Csak Sárkány utca.
2: Azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: na, de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejj egy csávó este 4:06-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város se mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor jaj, nincs téredő.
2: Én nagyon jókedvű beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
4: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az Orszínát is. Azt nálatok is van. Is van. Igen, 8. kerület.
1: Megkérdezed, hogy hol van. Mondjuk tételezzük föl, ad egy címet. Jó? Van egy címed, oda tudsz menni. Ott hogy indul az átverés, vagy hogy folytatódik? Tehát mi a menete annak, hogy ő ígér neked 150-et, de valahol a végén neked kell majd ugye lehúzni. Adjál előleget, hogy odaadjam, utaljál ennyit a bankszámlaszámra, mi a folytatás?
4: Hát vagy odamész és kirabolnak.
1: Vagy odamész és annyira nagyon összevernek, hogy azt összevisszafosodnak.
2: Tudjátok, mi van a Sárkány utca 14-ben?
4: Mi?
2: A 8. kerületben? A Las Vegas kocsma.
4: Ami és egy... ott adják át.
2: Nézd, ez a barna fémajtó, ami az utcára nyílik.
1: Ahonnan nem jössz ki, csak ha kivették ki. A minden belső szervedet. Oké, oda hívnak a kocsmához, és ott elveszik az értékeidet, és az az átverés, hogy elvettük a telefonodat, meg a pénzedet. Erről szólna a dolog. Ennél azért már profi átverések vannak.
2: Igen, plusz tehát alapból azt mondom az, hogy azonosítanak téged a telefonszámod alapján, ami ugye...
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
4: itt
1: ide.
4: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Zsülcikém, társázzád már be.
2: Amúgy a 31-es előhívó az minek? Milyen,
4: azt kérlek szépen, a Hollandia a nemzetközi hívószám.
2: Nem, 06. Tehát plusz ja, 36.
4: 06. Aha.
1: A 31 az valamilyen szolgáltató, aki elad 31-essel is számot, azt hiszem.
2: Jó, Zsülci, ez a számot.
1: Van valamilyen...
2: Vegyük át a nyereményemet.
1: Telekommunikációs cég, és ő ad 31-essel is tudsz venni tőle SIM-kártyát.
4: Virtuális mobil szolgáltató.
1: Azt mondod, így van.
2: A Sárkány utca a 8. kerületben férfiként mész be, kislányként jössz ki.
4: Kislányként.
1: Na várjál, kit keresünk? Papp Tamást keresünk.
2: Papp Tamás, nyereményemet vegyed át,
1: Balázs. Most egy csöng.
4: hogy sajnos megszakadt
2: de
4: mondjad a szám.
2: Neki, foglalt. Mondd azt, hogy a felesége nyert tegnap 150 ezer forintot.
1: Jó, intézem, csak adjál be valakit. Én beszélek vele. Tegnap fölhívott bennünket valaki, és tegnap nyert a feleségem 150 ezer forintot. Hova kell menni?
2: A Sárkány utca hány szám? Ezt kérdezem.
1: Sárkány utca hány szám? Állítok, mert Zsűl társáz, itt akadunk el. Egy lépésre voltunk a 150 ezer forinttól, Zsűl, hát ne akarjunk el, már mindjárt érzem a pénz illatát.
2: Hány ember nyerhetett, ha folyton foglalt ez a rohadt szám?
5: Halló, súlyog, Tamás.
2: Biztos, hogy éppen nyelvén talált.
1: Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már licces a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott angol. Szia, feleségem, nyertek nap 100.000 fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már nap.
1: Elhozd már a pénzemet, légy hallod, nem? Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük.
2: Jó.
1: Sárkány utca mennyi? Csörögjön már, vagy írom már nekünk valaki SMS-t, aki járt így, hogy ebben mi az
4: hogy volt a Sárkány utcában.
1: Egyre, mi történik a Sárkány utcában, igen? Ez egy Tesco-s mobil ide,

0: Tudod, igen. Nem igen.
1: Mondtad. Figyelj már, és mi azt mondják, hogy mi van, hogyha még rosszabb, oda mész és termékbemutató.
2: Na ez is lehet, tudod, ez is lehet, hogy ott nem. Már berángatnak valamire. Hogy...
1: Olyan dialektusban beszélt ez a férfi ember, hogy nem vagyok benne biztos, hogy bármit be tudna mutatni.
2: Igen.
1: De igen.
2: Szerintem ő is titeket hallgat. Igen, a Sárkány utcában ilyenkor még alszanak.
0: Ott később kezdődik az élet.
2: Igen, ott még nem indult el az élet. Éjszaka dolgoznak, ilyenkor még alvás van.
1: De nektek van ilyen esetleg, aki elment a Sárkány utcába átvenni valamit? Kíváncsi lennék, miket lehetett átvenni pontosan.
2: Igen. Telefonbetyár hullám van szerintem, azt írja valaki. Pénteken engem is hívtak egy modellügynökségtől, a páromat pedig vazelinét küldték el, egy kicsit csikosabb legyen az aktus. Tehát akkor itt lehet, hogy a kiszabaduló tinédzserek és kamaszok, akik otthon ülnek, baromira unatkoznak, a nyár miatt elindultak a telefonos átverések.
0: De ez nem kamasz volt.
1: Engem miért nem hívtak a modellügynökségtől?
2: Hogy hozzá vazelin. Kamaszos hangja volt?
1: Amúgy nem volt ilyen idős hangja. Inkább ilyen fiatal, ilyen kristályos.
0: Ráérnek a diákok, mert nyári szünet van?
2: Akkor ez lehet a megoldás, hogy rögtek egy ötletet ték, és lehet, hogy az van, tudod, hogy nyári szünet van, random számokat hívjunk föl, és de várjál, kijelezte a számát.
1: Kijelezte a számát, és inkább ilyen kristályos, ilyen szurkálós hangja volt. Ha engem kérdezel.
2: Nem hozta meg a kedvet a Sárkány utcához?
1: Igen, tehát nem a megbízható broker hang volt a sejmes részé, hanem inkább ez az ilyen bebökös.
2: Privát műsort akartak a kocsmába, azt írják.
0: Vagy nem lett, hogy bőbeférje volt, hogy a maradék tartozás még behajtsa?
1: Mostanára nem is gondoltam. De miért a Sárkány utcába hívtak?
2: Kiképeztek volna a sárkányharcost. Azt mondták, hogy te vagy a kiválasztott. Te vagy a sárkányharcos. Az öreg ogrémester, az öreg teknős is rád nézett, és azt mondta, ő a sárkányharcos. Senki nem hitt neki, de ők már tudják.
1: Az öreg recskamester elkapott.
2: Igen, szifumester tudja, hogy te vagy a sárkányharcos.
1: Úristen, tényleg, amúgy nagyon jó sárkányharcos lennék.
2: Hát a Kung Fu Panda is jó sárkányharcos volt, és előtte ő gombócokat árult.
1: Minden összeállt, a fosír.
2: Megvan.
1: A be nem teljesült quest, amire elmentem, tudod.
2: Így jó, a tigris, meg a sáska, és meg vagyunk. Na mi van, Lackó, mit nyomozunk?
3: Nem találtuk meg, hogy ki a szám, mert van olyan oldal, hogy ki ez a telefonszám. És amikor vannak ilyen csalások, akkor oda bejelentik ezeket a számokat, és leírják, hogy amúgy ilyen csalást akartak rajta.
2: Végül. Aha, de jó, ilyen oldal van.
3: Erre a számra csak azt írja, hogy
1: számot fenn van, már láttam.
3: 6-szor kerestek már rá, de nincs komment, hogy
2: tehát akkor már másokat is hívott ez a szám, mert hogy már rákerestek, mondjuk Laci azt, hogy van egy oldal.
1: Tudunk kommentet írni?
3: Tudunk.
1: Írj már oda, hogy Pap Tamás Sárkány utca 14.
2: Punciné társa volt. Punciné és Pap Tamás együtt rakoncátlankodik, szóljatok, ha bárhol láttátok őket az országban. Jó, Punci Imrénét és Pap Tamás nagyon keresünk. Aki előbb megvan, pénzdíjat is adunk Pap Tamásnak és Punci Imrénének.
1: De ki az a béna alak, aki olyan telefonszámmal begyárkodik, amik kiírnak?
0: Mert pont ez a jó benne, hát bizalmat ébreszt egyből.
2: Egyébként igen.
0: Hogy nem rejtett nem számról, vagy nem igen magánszámról hív, hanem vett egy telefonszámot, látod, lenyomozhatatlan, ha a Laci se tudja kideríteni, ott a BRFK is érted meg. Dőlne.
2: Vett egy ilyen Tesco-s mobil, tudod, a legegyszerűbb. Nincs is konkrét előfizetése, feltöltős, és onnan hívogat mindenkit. Eleve szar, hogy Pap Tamás, ez szar. Már nem hiszem el.
0: Hogy hívják?
2: 4:30-kor Pap Tamás.
0: Kovács Imre?
1: Goldfinger László.
2: Goldfinger László.
1: A Sárkány utca 14-ben.
2: 4:30-kor Pap Tamás néven már eleve gyanús. Pap Tamás. Rosszban sántikál, hogy kimondott, hogy Pap Tamás.
1: Nem segítettem úgy így az ázsióján, hogy a háttérben lehetett hallani, hogy kb. Egy ilyen 5 sávos mellett áll.
2: Nem hozta meg a 150.000 forintot a kedvedet, hogy ez?
1: Nem, de hát amúgy 150-re elmennék a Sárkány utcára, csak mondom.
2: Én imádtam volna, ha valahol itt van és elmész. Tehát hogy földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem?
1: Ki jön el velem? Egyébként nem megyek el, lesz igazba.
0: Elkicsérünk.
2: De ülünk az autóba és figyelünk távolról.
0: Lesötétít ablakunk mergába.
2: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi van.
1: Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
0: És menekülő üzemmódba kapcsolok vele.
1: Feri odakit befogtat.
2: Ha baj van, akkor kipattanunk a kocsival egy nunchakúval. Azon a környéken az ismerős lesz, úgyis.
0: Félek, hogy jobban használják, mint mi.
2: Ellenünk fordítják. Én ledobok egy surikent, meg egy ilyen
1: mi az a suriken, egy menü?
2: A suriken az egy ilyen dobócsillag, és egy ilyen
0: füstbombát,
2: amitől láthatatlanok leszünk, és akkor elhozunk. Ezzel készülünk a Sárkány utcában.
1: És mi, hogy oda mennénk mindannyian, és csak annyi lenne, hogy meglátnánk Zsült, és azt mondja, Gyula, te itt? 20 éve nem láttunk, gyere Gyula! És Gyula visszailleszkedne a Sárkány utcai közegébe, ahonnan jött.
2: Igen. Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem
1: el. Induljak el azonnal?
2: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Felgöngyölíted a Nyíregyházi Sárkány utcát, elmész.
1: De ez nem Nyíregyházi, aztán ez Budapest.
2: Budapest.

0: Elmész, igen. Előveszed a nunchakut, és elmondod, hogy mi történt.
1: Lerendezed igen, őket, és... 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát, na gyere, elfogad!
0: Megkíselték Rásko Esztert a 8. kerületi...
1: Nunchakun szúrták!
0: Eszter Balázs tanácsára nunchakúval próbált védekezni, írja a Blik, ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték, hogy ott.
1: Na várj, de nunchakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nunchakú?
0: Nem.
2: Nem.
1: Nem. Nem? És az a... És
2: a dobócsillag se.
1: És a bontogolyó.
0: A gáspré se.
1: Az a bontogolyó, aminek tudjátok, ilyen szuronyok vannak. Mi annak a neve, tudjátok? A buzogány. Buzogányra lehet menni?
0: Nem. Baseball ütővel se.
1: Ki mondja meg, hogy a buzogány nem oké?
0: Okay? Én.
1: De van az, amit tudod...
0: Bárja, ilyen... ha támadnak, támadhatsz. Tehát ha elnéz a Sárkány utcát, és megtámadnak, jogos védelem alapon ugyanolyan mértékben háríthatod a támadást. Ha surikennel jönnek, és dobócsillaggal, akkor irány a dobócsillag.
1: De ilyenkor mi a protokoll? Tehát, hogy... Az érdekel.
0: Először
2: mi van nálad?
1: De hogy például itt működik el, hogyha halottnak tetettem magam. Azonnal összeesek, és így vége.
0: Annyi, az a protokoll, hogy a levegő, a nunchakuba kettőször csak a levegőbe csapsz. A, ő felkészül a védekezés, és utána viszont nagyon beindulsz.
1: Ott már oda csípte az ujjamat, ott
0: igen, ott nagyon anyázol a rohadt életben. Igen, mi ülünk Ferivel a kocsiba,
1: igen.
0: De éppen
2: gyakorlatozunk.
0: Éppen majd szólunk, és nem nézünk oda, tudod. Veszekszünk az, hogy milyen zenét hallgassunk, téged már nagyon vernek egy nunchakuval, de mi egy Big Mac-kel az ülünkbe, tekergetjük a rádiót. Hogy...
1: Ferivel a tarkódat simogatja.
0: Igen. Kapcsold be, kapcsold lesz a szart, kapcsolj klímát, hol az eszer, nem tudom, adj egy vapert, van még sült krumplit, adjál majd, és téged meg a sarkon agyabugyálnak egy nunchakuval.
1: Agyabugya? A jó öreg agyabugya. Nagyon régen nem agyabugyáltak el.
0: Ekkor kipattanunk, és szólok Ferinek, hozd a suriken, Feri, itt akció.
2: Megbosszuljuk.
0: Megbosszulunk, csoki.
1: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak az lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, csúsz. És ugye ezt adok, pukjárásba.
0: Itt már Feri arcon fújja magát gáspréval, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobócsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából.
1: Én már 4 különböző embert vagyok terhes eddigre.
0: Téged már többször terbejtettek a sarkot, de még mindig nincs meg a 150 ezer forintunk.
1: Nem megyünk üres kézzel haza.
0: Pénzünk az jár.
1: Ahogy ez mekkora jelzi lenne, ha a side quest, hogy most elmennénk, így végre nem műsorok, és elmennénk a Sárkány utcára. És csinálnak egy ilyen kopogós riportot, tudod? Jó napot kívánok!
2: Itt van a 150 ezer forintot.
0: Palit keressük. Milyen Pál? Hogy hívják?
1: Pap Tamás
0: keressük. Adja nekünk oda a 150 ezer forintunkat. Na írjatok, drága hallgatók, tényleg járjunk utána akkor. Most kifejezetten telefon, jó? Tehát most nem az, hogy e-mailben kaptatok, meg gazdag rokon, meg nem tudom. Kifejezetten csak telefon, hogy kit hogyan hívtak. Jó?
1: Ugyan nyakon őket Mundzsáróval.
0: Igen, jó Mundzsáró. Ne bankosztorít, mert azt már sokszor megbeszéltük, inkább ami tényleg lehetetlen volt, és telefonon történt. Kit hogyan próbáltak átverni? Ha valakit így, akkor járjunk utána, hogy mi a sztori vége. Jó, hát a kiderül. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgyis te!
15: Reklámot hallottak.
16: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bezárt a bagolai hulladékválogató, fantasztikus leletre bukkantak a Pálos Kolostor ásatásán Zalacsányban, napsütés, szél és eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Ezt mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes, aki hozzátette azt is, hogy figyeljünk oda magunkra, és ha fáradtak vagyunk, inkább álljunk meg pihenni.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Leállt a munka a Nagykanizsa melletti bagolai hulladékválogatóban. A MOHU nem hosszabbította meg a válogatási bérmunkára vonatkozó szerződést, így a létesítmény bezárt, az ott dolgozók pedig elvesztették a munkájukat, írja a ZAOL. Ez azt jelenti, hogy a Nagykanizsán összegyűjtött szelektív hulladékot már nem Bagolára, hanem Ortacsehibe szállítják, és ott végzik el annak kézi válogatását. A döntés azért is meglepő, mert Bagolán rendelkezésre áll a kiépített infrastruktúra és a szükséges szakembergárda is. A hulladékválogató egyébként csaknem 20 évvel ezelőtt több 100 millió forintos uniós támogatásból épült azzal a céllal, hogy a térség szelektív hulladékát helyben dolgozzák fel, így csökkenjenek a szállítási költségek. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kinyithat-e újra a bagolai válogató. Megtalálták a zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyó sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszára bukkantak a régészek, amik minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyó sírját fedő márvány egyes darabjaira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson falmaradványokra is lehetek, ebből arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklósé volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Változékony időnk lesz ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, de gomoly felhők is lesznek az égen, és záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak, ráadásul a szél is megélénkül. Hűvös viszont nem lesz, 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnaptól már visszatér az igazi nyári idő, sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak minket, és 30-31 fokot mutathatnak a hőmérők, csütörtökön és pénteken is ugyanilyen időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Esik a Rádió Egyen.
1: Ja, akkor már lehet, hogy már vége van a muzsikának.
2: Előfordulhat itt nálunk ez is.
1: Itt a nagy reggelizések közepette, hogy itt én bambulok, itt vagyok, de közben meg már belehallgatok
2: valamit.
1: Majdnem
2: mindenki itt van, nyugi.
1: Majdnem mindenki megérkezett, így van. Gyerekek, nem kapkodunk, nem sietünk, nem rohanunk. Bocakotok, tele van. Szó-szó?
2: Nem voltunk már elégedettek nagyon, de azért legyűrtük.
1: Holnap csapjunk oda,
2: holnap
1: akkor?
2: Holnap azért legyen rendesebb reggeli.
1: Ez valami halasba voltatok ma,
2: abba, azt láttam. Halasba voltunk. Ja, ebéd, szerintem ő ebédre gondolt, de elküldte reggelre. De ebédnek jó volt.
1: Igen, reggelinek kicsit erős ebédnek. Igen, ebédnek, igen, nem volt
2: rossz. Szuper.
1: Igen. Na, mi van?
3: Aztán gondolkodom, hogy ha valaki behoz a munkahelyére egy gyűjtőpakos túrrudit, és berakja a hűtőbe, az azért csinálja, hogy provokáljon minket?
1: Igen, vegyék ki belőle.
2: Vegyél belőle nyugodtan, adok szívesen, nem az enyém, de adok.
1: Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullampap, Tamás vagyok a Magyar Körnóz ZRT-től. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdekli.
1: Egy olyan üggyel való kapcsolatosan. Ő volt
3: az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték ZRT nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás néven. Ugye te elmeséltél egy történetet, hogy 4-6-kor Pap Tamás volt.
3: De akkor neki többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
3: Hányan nyertétek még meg a 150
4: ezer? Szép jó napot kívánok, kedves ullam. Pap Tamás vagyok a Magyar Körnóz ZRT-től. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
2: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
3: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg te Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
3: Nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az a sajátja.
1: Zsül, hívd még egyszer a 31-es számot, hátha. Azt már egész adás alatt próbálgatjuk. Tegyük be, hátha itt van. Felhívtok, nyertem 100 000 forintot nyereménycsomagot, el kell mennem a Váci út, XY-ba elmentem, kiderült, hogy egy Cepter előadás volt, ahol még a másik 800 000 forintos eszközöket ajánlották, hogy vegyem meg, mert nagyon jó a végén 100 000 forintos csomag, plusz egy darab tészta kiszedő és egy gázgyújtó volt. Akkor ez lehet. Még mindig, látod? Tehát, hogy akkor oda hívnak embereket.
3: De... Tamás!
1: Na!
3: 3-1-8, akkor már megyek a pénzemért.
1: Igen. Engem azzal hívtak, hogy ellopták az e-mail címem, és segítenek visszaszerezni, de a tolvajok ők voltak, végighallgattam, itt mennyiért vállalnak, közben megnéztem, hogy az e-mail címem korruptálódott-e, micsoda, amikor
3: korumpálódott-e?
1: Korumpálódott-e, hogy láttam, hogy nem, akkor közöltem, hogy köszi, nem leszek csalás áldozat, ez Gabi küldte nekünk.
3: Én azt szeretném, hogy valaki a haverjaimnak az e-mail címét lopja el. Tehát olyanok vannak, olyan
2: e-mail címek.
3: 40 éves embereknek olyanok vannak, hogy bandyboy@gmail.com, és most nem mondom meg, hogy hol osztályvezető főorvos az illető. Jó, de hogy így, hogy legyen szíves valaki. Ezeket törje fel azonnal.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az Unicredit Banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is Unicredit Banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy Unicredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van Unicredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
3: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most titok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Hotelben tűz van, miközben ők kirándultak. Ilyen érdekes dolgok ezek, nem? Hogy így valahogy a telefonodra jön, akkor már egyből így hitelesebbnek tűnik. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tutik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van. Akkor...
3: De én azért nem adnám fel ezt most, nem? Tehát azért még próbáljuk meg 8 után felhívni, mert ha most már felébresztettük, most egy kicsi kell neki idő, még... készenlétbe helyezi.
1: Nem, ezért tízig hívjuk, nem adjuk föl, tízig hívjuk.
2: Tehát azt mondják, hogy ez ilyen maszkolt hívás.
1: Vagyis
2: generálnak valami számot interneten, ja, és te nem tudod visszahívni, hanem egy olyan számot fogsz hívni, aki valaki másé, vagy ami valami másé,
1: aha,
2: és akkor oda megy, de azért próbálkozzunk, de mert egy csomó jó embert föl tudunk
1: ébreszteni. Igen, egy csomó mindenkivel összekerülünk majd, igen.
3: De most Pap Tamás, aki ugye mindenhol Pap Tamás, szerinted ő egy ilyen rafkós ember, hogy neki neki maszkolt száma van.
2: Én mindent tehát, ez egy dörzsölt bűnöző. Azzal, hogy az előbbi hívásban ugye hallottuk, hogy beszél butának, tetteti magát, azzal is csak maszkol. Árnyékol.
3: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az e-mail, freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
2: Olyan dolgok foglalkoztattak.
3: Igen, akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkozó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
2: Mit tanultál tőlük?
3: És a gyerekek így, és kedvesek voltak, mindig kedvesek. Humorizálás meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már, hanem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
3: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút
2: nem.
3: De hogy nálunk a tinédzsereknek, tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokból vármilyen kárra nem maradt semmi. Igen. Jól van, gyerekek. Na jól van, próbálgatjuk azért a számot, de valószínűleg ez lesz, amit a Feri mondta, itt aztán a számokat generálnak. M0-ás, M1 találkozásánál Budapesten van egy balesetünk. Az M0-ás az M1 felé, ez Török Bálinnél szintén megtörtént, Kata. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. És ugye ne felejtsük el, hogy 9 után nekünk vannak kampusz jegyeink, gyerekek. Kampusz fesztiválra.
3: Imádom a kampusz fesztivált, ez egyik legjobb fesztivál az
2: nem
3: egész világon.
2: Jegyet. Jó?
1: Nem véletlenül az emberem van.
3: Neki ott emberem van. Én ott évekig fellépte a legrosszabb idősávban. Ami a legrosszabb emberre.
2: Egy fesztiválon? Mikor?
3: Ugye ezt nagyon
1: délután fél kettő. Sátor 3 aludi nem tudó, és 2 részekbe fekszik el.
2: Vagy még a hajnali 2, az is jó. Mindenhol veretnek.
3: Aki ezeket nem bírja ki, az nem is akar humorista lenni igazán.
2: Ott edződtél, tűzben edzett
3: menécske. Ott is, meg a színen, meg ilyen helyeken. De hogy igen, de amúgy a Campus Fesztivál nagyon jó fesztivál. Ugye? Nem megyünk a Campus Fesztiválra?
1: Jó a Campus Fesztivál egyébként, tényleg.
3: Mikor lesz a Campus Fesztivál?
1: Ez jövő héten, szerdán indul, és jövő héten egészen vasárnapig tart.
3: És most miért nem vagyunk kitelepülve fesztiválon különben?
1: Mert reggel 6-tól 10-ig egy fesztiválon nem annyira.
3: Délután nem lehet, hogy akkor tudod, mint amikor...
1: Mert délután meg az ember szeretne pihenni, meg a családjával lenni, talán ez az oka.
3: Hány éves vagy veled?
2: Megöregedett, látod?
1: Mondom őszintén, hogy tök jól áll vagyok itt reggel, de hogy még délután lebumlizok Debrecenbe azért, hogy... Nyomassuk a fesztivál, ott bulizni kell. Tehát ott lemenni, dolgozni egy fesztiválra a legnagyobb lúzerség. Vagy menjünk le és fesztiválozzunk, vagy nem menjünk le, de lemenjünk és dolgozunk, na ezt ne csináljuk. Hogy azt halljuk, hogy...
3: Én minden reggel ezt hallom.
1: Hello Feri, hello Bali.
3: De úgy érted, hogy lemegyünk, és akkor ott csinálnak ilyen vetélkedőket, meg mint is közben iszunk rettenetesen, nem?
2: Úgy érsz, nem, mint a Balcsira, ugye?
1: Mint a hajózásra, nem? Jó, mekkorát vetélkedtünk?
2: Emlékszel!
1: Hát aztán milyen jó volt, amikor futottál ott a komfortot, csak úgy zsákba ugráltunk!
3: Jó van, fiúk, akkor azt gondoljátok, hogy nyissuk meg az őszinteség óráját.
1: Szerintem most vagy abban az állapotban. 8-tól őszinteség óráját. Keveset aludt. Éjjel 3-kor fönn volt. Minden adott, hogy megnyissuk az őszinteség óráját.
3: Hol hagyta Eszter a matrózi elmezét? Miért nem szállt vízre ráskoztat?
1: Igen, hátradőlünk és...
3: Na mondom neked, itt van heti jegy, hétvégi jegy. Menjünk a Campus Fesztiválra, Balázs. Ennyire tartozol nekem.
1: Igen, és szkúter is lesz, csak szólok.
2: Hoppá!
1: Az öreg oda megy veretni egyet, azért az jó. Ő még
2: van olyan hónap Magyarországon, amikor nincs szkúter. Tudsz ez olyat
1: kérdés.
2: Mondani?
1: Ez jó kérdés, mert nyáron szerintem... többször jön. Van ugye egy saját parkja.
2: Igen, már ide költöztek.
1: Igen, van egy saját parkja, meg van neki még egy fesztivál, és ezen 2. Ő okos, mert úgy köt, hogy egyébként többeket köt. Tehát, hogy eljövök hozzád, de kössél le minimum 2-re vagy 3-ra.
2: És akkor már megéri.
1: És akkor úgy azt
2: mondjuk... Szerintem egyre is megérni. Nem gondolom, hogy olcsó jönnek a...
1: Tudom mi a guba. Nagyon durván
3: jó,
1: megéri.
3: Jó, szeretnék egy gyors idős vagy-e a fesztiválozáshoz tesztet végrehajtani rajtatok. Jó? Hogy néhány előadónak a nevét hagyd mondjam el, és akkor idézzetek tőlük. Köszönöm. Jó? Oké. Okay. Akkor Kitty Kay.
2: Ez volt egy Kitty Kay dal.
3: Jó, oké.
1: Most várjál, ez most egész arról szól, hogy milyen nyomorúságosan rosszak, öregek és boomerek vagyunk, mert a fiatal 30-as aláz bennünket, érted?
3: Lehet, hogy fogalmam sincs, de én találtam ki, sose fog kiderülni, szóval mondom tovább.
2: Fogalma nincs, hogy ki ez a Kitty Kay.
3: Jó, panelba lett, tessék.
2: Mondj egy számot a panel balettől.
3: Nem segítek neked, mert ez részrehajlás lenne. Jó? Okay.
1: Miért kell minden nap szembesíteni azzal, hogy milyen öregek vagyunk?
3: Mert undok voltál velem az előbb, úgyhogy most megbüntetlek.
1: Miért jó ez neked, hogy érezteted velünk, hogy milyen borzasztó öregek vagyunk? Ezt csináltuk mi a szüleinkkel.
3: Auróra.
1: Na. Hát azért egy jó kis auróra.
3: Tessék, majd bevettetek együtt az üzlet támogató gyógyszereteket. Van itt egy csomó, ott van esély, Blaha Louisiana.
1: Na, Blaha Louisiana az jó, az megvan.
3: Majka.
2: Ja, ki az? Segítsen!
1: Köszönjük, hogy kihúzol a bajból, igen.
3: Tessék azért, ti is ismertek ezt azt.
1: Na jó van, gyerekek, olvastátok, nem tudom, de néztétek egy kis szomorú hírecske, csak egy rövidre, de aztán, hogy nem lesz szomorú, ami történet. Meg volt nektek a Jurassic Park című film?
2: Hogy a fenében, hát az mindenkinek meg volt.
1: Amikor 1992-ben először meglátod a brachiosaurusokat.
3: És Jeff Goldblumot kigombolt inkben?
1: Jeff Goldblum.
3: A szemüvegében?
1: Igen. És a szemnél meghalt belőle. Istenem, szegénykém, 72. És ő volt ugye az a paleontológus, akit elvisz az öreg arra a szigetre, és ott először meglátják a Spielberg árgal kitalált, akkor már egész jó CGI-jal mozgott Jurassic Parkot. És jön a zene, a nagy zene, fölmennek a dombra, és ott mennek a brachiosaurusok. És megvan ez a jelenet?
2: A csajnak bögdösi a, tudod, a vállát.
1: És bögdösi a vállát, fölnéznek, és meglátják a Jurassic Parkból ugye a brachiosaurusokat, amint vidáman legelnek. Dr. Grant, ugye ez volt a neve.
3: Nagyon szeretem őt. Nagyon, egy olyan végtelenül kedves embernek tűnik.
1: Hát nem érdemel meg ez egy dinoszaurusz hangutánzó verseny?
2: Nagyon jó gondolat, hogy mivel búcsúzhatnánk.
1: Nem szól Sam ez Neill. Az egész Sam Neill arról, hogy itt fényolsztól, itt velociraptorok, triceratopsok és brachiosaurusok legyenek?
3: Azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy rálépjük erre az útra, erre az esélyre. És ez egyetlen helyes döntés.
1: Már meg is kezdheted ezt egy brachiosaurus.
3: Kérjetek tőlem. Kérjetek dinót.
1: Dinót?
3: Igen.
1: Kicsi legyen, nagy legyen, húsevő vagy növényevő, tessék.
2: Nagy húsevő.
3: Nincsen. A nagyok azok növényevők mind. A kicsik, olyanok, hát a közepesek a húsevők.
2: Ezért T-rex szerintem nem kicsi.
3: A T-rexeket kb. Nagyon félreértették.
2: Igen?
1: Igen, barátságos kedves.
3: Azért, tudod, az volt, hogy őt kiközösítették az apró kis karjai miatt, és amúgy meg azért voltak dühösek mindig, mert nem érték el a turulit. Szóval ez van. De, hogy,
2: jó, akkor mi szeretnél? A hosszú
3: nyakú legyen. De a T-rexet az ilyen üvöltős. De valami
1: jó, akkor gyere, hozzál nekem egy kicsi, azt mondja, hogy hozzál nekem egy pici brontosauruszt.
3: Brontosaurus, az amikor...
1: Nem vagy jó dinóba, tessék, ezzel jövök. Bocsánat. Neked ide alá.
3: Jaj, de az csak csámcsog. Ez a brontosaurus.
1: Tessék?
3: Ez a brontosaurus. De az csak csámcsog, az a hosszú nyakú.
1: Igen. Na, ez megvan, ez a...
3: Jó, ez a... Okay,
1: Júj, de jó volt ez.
3: Mert a brontosaurus.
1: Várj, egy kicsit még előrébb megyek. Ez megvan? Aj, de szép volt ez. És itt lépnekednek föl a dombra, Dr. Grant. Itt kezdi el bögdösni a csajt.
3: Szólj, hogy jött a brontosaurus.
1: És itt fölnéznek, és ott sétálnak. De szép.
2: Egyébként neked tudod, mi menne nagyon jól? A zsarnokgyík.
3: A férjem is így hív.
1: Itt, és itt van. Tudtam, hogy megcsinálod. Most nem azt kértem, hogy egy nyíregyházi panelben. Jó? Jó, hoztad oda a kis... Jó? Drága hallgatók, na, a lecke fölmaradva. Brontosaurus, brachiosaurus, velociraptor, T-rex,
3: az
1: apró lények, a kis sárkánygyíkok, kis veszélyesek, akik megeszik a kis dagi, kis zökni akaró csávót. Jó? Ezeket mind hozzátok. Mit tudunk felajánlani?
3: Részvétet? Nem tudom.
1: Igen, ez az volt az reggel, amikor felkerek, azt hittem, hogy a fesztivál után. Tessék, mit tudunk erre nagyon...
3: Ez a szembeszomszédom, amikor először feldögi a kátrányt.
1: Igen, nagyon fáradt varjó. Egyébként jó kérdés, hogy ki tudja, milyen hangja volt ezeknek a dinóknak. Egyébként tényleg, tehát mindenfajta effektekkel ellátjuk őket, azt gondoljuk, hogy tudjuk, senki soha nem élt. Se a Krétában, se a Jurában, 60-120 millió évvel ezelőtt nagyjából.
2: Valószínűleg, amit a filmben ugye ráaggattak, mi azt gondoljuk eredeti hangjának.
1: Ez már valami más.
3: Ez a program, amire este
2: vesz. Brontosaurus hang.
1: Na jó, oké. Jó, de ne adjunk tippeket, várja, nem adunk nagyon tippeket. Nehéz. Magatoktól kell ezt hozni. Jó, magatoktól kell hozni. És plusz egy kampuszjegyet dobjunk oda, na, mit szóltok, elintézzük.
2: Na, jó, helyes.
1: Legyen valami plusz ajándéka ennek, jó?
3: Jó, jó, nekem jó a kampuszjegy,
1: nem neked.
2: Nem te kapod.
3: Köszönöm a kampuszjegyet.
1: Nagyon szívesen, ezzel a Brachiosaurus-szal.
3: Köszönöm szépen. Nem tudom, ezt elmentettük-e, mert ha nem akarsz, szeretném, hogy elmentettük.
1: Köszönjük a színvonalas műsort ismét, drága hallgatók. Nagyon szívesen. Jó, tehát akkor ünnepélyesen Dr. Grant emlékére, Szemnél emlékére dinoszaurusz hangutánozó verseny. Jó, emlékezzünk a Jurassic Park első részére, amit aztán nagyon sokszor meggyaláztak már a Jurassic World-del, meg a 100. folytatás, amik mind borzalmasak lettek, de a 92-es Spielberges az fejet hajtos.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez egy bajúdó triceratops volt.
1: Hát ez egy ilyen nyíregyházaszaurusz volt. Az,
3: az a dinoszaurusz volt, akinek ellopták a tojását, és akkor vette észre.
1: Ez egy dühös dinoszaurusz volt, jó? Na, jelentkezzetek, jövünk mindjárt, nyertes megy a kampuszra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Trump.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizd velünk a Kis Balatonnál. 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Sler, Parnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
11: Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100.000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25.000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3.490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 10. Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagykanizsa, stop shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg, ön is.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kis tudósokat avattak a gyermekegyetemen, kormányablakbusz érkezik több zalai településre, napsütés is várható ma, de bárhol lehetnek záporok, zivatarok is. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre vagy sportrendezményre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével bár egyszerűsödött a belépővásárlás, a nem hivatalos jegyértékesítésű csatornákon azonban a csalók is megjelentek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e. Ha léteznek is, nem adják el több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
2: Kis tudósokat avattak a gyermekegyetemen. Idén 29 általános iskolás vett részt a Pannon Egyetem és a Sósernő Kutatófejlesztő Központ közös programján. Egy hét alatt minden nap más-más tudományterülettel ismerkedhettek meg a fiatalok, vagyis kémiai és fizikai kísérletek, robotprogramozás, hőkamera és még lézervágó is várta őket, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. A hétvégén pedig záró ünnepséget tartottak, ahol kis tudós címet elismerő oklevelet vehettek át a gyerekek. A szervezők azt mondták, hogy az volt a legfontosabb céljuk, hogy felkeltsék a fiatalok kíváncsiságát a tudomány világa iránt, és megmutassák, hogy ez izgalmas és élvezetes is tud lenni. Ezért bíznak abban, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a természettudományokat vagy a műszaki pályát. Zalavár megyét járja a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll, olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsva, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomárra érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumok kapcsolatos ügyeket lehet intézni. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. Ma még lehetnek frissítő záporok, aztán nyári időnk lesz. Ma estig mindenhol sokat süt majd a nap, de néhol beborul majd az ég, és záporok, zivatarok áztathatnak minket. A szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Holnaptól viszont igazi nyári időben bízhatunk, a napos száraz időben 30-31 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön és pénteken sem változik az időjárás, most úgy tűnik, hogy sok napsütés és 30 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, 9 óra, még nem. 8 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szemnél, gyerekek, Szemnél emlékezünk. A Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfő jelentette be halálát a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
2: Jött a kis ecsetével.
1: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg.
2: Ez nadrág úgy tetszett nekem, hogy ez a csaj hordott.
1: Igen, az egy jó, igen, egy kis...
2: Visszajött a divatba azóta.
1: Nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, hogy... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
2: Amerikának van ez a nadrágja, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
3: amerikai.
2: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, az ilyen bézs színű.
1: Uh-huh.
2: Nem? Nincs meg? De mind?
1: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyájára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes.
3: Emlékszem.
1: A csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem. Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszauruszokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinók megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, hogy wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszauruszok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopterben, Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
2: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
1: Igen.
2: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőtt, a időseknek is mindent megtudtak.
1: Igen.
3: Nem hiszem, hogy 93-as. Ezt nem...
1: Én még az általános iskolatosztálytársaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
3: 3 másodperc.
1: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
3: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
2: én
3: késő.
2: Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
3: Kiabálnál egyet.
2: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
1: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a Velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindegyik dinó mindegyikkel, hát de hogy ezek nem találkoztak.
2: Igen, de ez nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
1: Igen, mindenkit fölélesztettek.
2: Akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba, szerintem.
1: Igen, csak hogy ugye ezek úgy, nem egyszer nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
2: Igen.
1: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát, Patrik, hallom hangodon.
3: Te... Benne van a Jedi.
1: Benned ott van.
4: Nagyon sokat gyakoroltam.
1: Igen?
3: Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda,
1: nem.
3: És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
1: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a négy dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, hogy szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
2: Jó.
4: Szuper.
1: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
2: Ez az a madár.
1: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
2: Nem, az nem madár.
3: Nem, az nem madár.
1: Az egy ilyen kis rohanós lény volt.
3: Ez a nagy madár, igaza van Eszternek. A nagy hosszú csőrű.
2: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus.
1: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
2: De nem, én arra a madára gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
1: Uh-huh. Mutasd még egyszer.
2: Tudnál hozzá csapkodni a szárnyaiddal?
1: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
4: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó tiszt.
2: Pterosaurus? Péterosaurus.
1: Pterosaurus. Jó. Pterosaurus. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes Super. Vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Hogy elszállsz.
1: Igen, el tudsz szállni? Repülj már.
2: A távolba.
4: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök éppen.
2: Hát csinálj meg úgy, hogy távolodon ott tűnjön a hangod.
1: Igen, igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületes, hogy
2: de a végén egy kicsit galambászt elindult. Igen.
1: Kati, te vagy a mi emberünk, csajbaj. Hello, Kati, jó reggelt!
5: Hát nem tudom, nem tette túl magasra a lécet ki. Kíváncsi vagyok, hogy átugrom rajta, hogy átkúszom alatt.
1: Simán, ne viccél, Patrik madarán simán átmész. Mit hozol nekünk?
5: Hát nem tudom, hirtelen felindulásból jelentkeztem, aztán rájöttem, hogy
1: ez a nagy hiba volt.
5: Nekem, de...
1: Igen, hallgat a munkahelyed, a családod, a barátaid, mindenki. Igen.
5: Elvonultam, csak a macskám van itt.
1: Macska. Mit hozol nekünk? Mi?
5: Fogalmam sincs.
2: Mi fogja elragadni a macskádat?
5: Ami kijön.
1: Ja, hogy mi határoljuk be valahova, hogy mi lesz vele?
5: Hát amúgy igen, az lesz, amit mondotok.
1: Jó, mi rámondjuk valamire. Ezt nézzék ki, ami dinófajtát addig, jó? Oké, figyelünk, nagyon figyelünk.
5: Várj, megpróbálom.
2: Ez a rostfogyasztás, nagyon fontos hangol.
1: Van előtted valami porszívócső is? Vagy használsz valamit?
5: Ez egy beszaroszolgó szóval. Árulj el a titkot. Figyelj, beleraktam a telefont egy nagy fazékba, és fogtam egy repoharat, és abba ordítottam.
1: Tudom, hogy valami eszköz itt van. Hozd még egyszer, Muti.
5: Várj.
1: Felvét komoly emberek, ha érted, repoára hangod után azok a rádió, teljesen beteg. Nem volt rossz.
2: Ez Péter, amikor elmondtam neki, hogy mennyi kalória van egy sörben.
5: Meg tudod mondani amúgy?
1: Ez valahol valami, nem tudom, ragadozó.
5: Ez a brontoszaurus. Nem, én már mondtam Annának, hogy valami növényevű.
1: Ők növényevű, ők a nagynyakú, hosszú nyakúak, ők a növényevű.
2: Többen a szorulásra tippeltek, de...
1: Blahás gyirosz.
5: Jelentem, ahol a télre rendben van minden.
2: Szorulosaurus.
1: Igen, Blahás gyirosz, szorulosaurus. Jó, megegyeztünk, Kati, megegyeztünk, jó? Nem felejtjük el a mesterművedet, hívunk, jó? Köszi.
5: Köszönöm.
1: Írjátok, aki tetszett, hogy a végén tudjatok nevet mondani.
2: Nekem nagyon tetszik a távolodó madár.
1: A távolodó madár? Patrikot nagyon adod. Jó, itt van egy újabb. Halló!
6: Sziasztok!
1: Hello! Hogy hívnak?
6: Ja, Erikő vagyok, és én a kettő gyerkőcömmel jelentkeztem, mert itt óriási dino panosz. Most fognak ők bemutatkozni, és itt kettő dino harcát hallhatjátok majd.
1: Uha! Van egy történetem.
6: Sziasztok, Virág Attila vagyok, és én most előadom a Virág hangját.
1: Nem tudok kedves lenni más gyerekkel.
6: Vagyok, előadom a Virág.
1: Jó, ezt értettük elsőre is. Jó, másik.
3: Ne kapkodj, két gyerek válasz.
1: Igen, jó. Figyelünk, oké, adjál hozzátok a hangot, jó, figyelünk. Szokásos szombat délután eszteléknél.
2: Ez így van. Ez egy kalicivírusnak hangzik.
3: A tagárosszauruk szépen jön.
2: Meg az alsó szomszéd is mindjárt.
6: Igen, ezúton szeretnék szólni a gyárműnek, hogy nem öljük a gyerekeket, náluk ez az alaphang.
1: Ez az alaphang, kemény vagytok. Oké, köszi, ügyesek voltak, dicsérd meg őket. Köszi, ciao. Hello. Halló, jó reggel.
7: Jó reggel.
1: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
7: Igen.
1: Mi vagy, Robikám? Hol vagy, merre mész, mit csinálsz?
7: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
1: Budafok környékén mászkátok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
7: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
1: Jó, hogy készül, gyakorolsz.
7: Igen.
1: Jó, na figyelj, mit hozol?
7: Hát, mutatom a legjobbamat.
1: Jó, azonnal húzz elő, a legjobbat. Jó, figyelj.
7: Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
1: Ez Eszter is lehetne három sok kukusz pizza után. Három négy sajtos pizza után.
2: Papa, te vagy az?
3: Ez egy apatoszaurusz.
1: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
2: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
1: jó, távolodjál.
2: De minden nem működik a távolodás.
1: A távolodás a legjobb, persze.

0: Mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
1: Ne, mondd el.
0: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait. Itt volt a nyelvem megint. A Velociraptor.
1: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
0: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
1: Oké.
2: És tényleg?
3: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
2: Tényleg így?
1: Jó.
2: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
0: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utolsó, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, ebben úgy hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál. Igen, ebben egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
3: De akkor mi kell egy döntéseket hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy ami már megtörtént.
1: Igen.
0: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
3: És mindig van egy B opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
0: Igen, de van 3 testvére, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eset, hogy csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorba, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
3: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
1: Miért ül ez egy fóka?
0: Hát,
1: ezt adom gyerekek nálam. Igen, nekem
3: ő. Ez a VHS között, amiatt mondod.
0: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez. Egy grátis barát, hogy nektek egy elefánt.
1: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltést.
2: Nem biztos, hogy közhelyes.
1: Oké, figyelünk.
3: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő?
3: Nem ezzel jöttél.
2: Nem ezt kértél.
0: A Jurafori nagy emlősöket kértél, én mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkert?
2: Hogy csinálod?
1: Hogy csinálod ezt a hangot? De egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
0: Azt csinálod, hogy befűsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
1: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni a levegőt. Az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
3: Tökéletes. De én remélem, fiókvezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
1: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
0: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
1: Jó, zseni vagy.
0: Párokra, ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
3: Akkor te már hallottad ezt a hangot? Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
0: Már mire gondolsz egészen pontosan?
3: Hát, amikor valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkait.
0: Igen. Ezt az elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam mondani, hogy hallod, Bence, utánoz már az elefántot. Mert ez szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
1: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd
0: az elefánttal.
1: Igen. Ezért nem lehet nekem fasírtom a hétvégére, csak mondom neked. Na jó, ott a csaj, gyerünk, ott a csaj, na most volt az elefántot.
0: Ha kapok egy kampuszfesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
1: Jó.
0: Jó, hozom az elefántot.
1: Leállíthatatlan.
2: Szerintem a kampuszon nagy színpad.
1: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezet. Nyugodj!
0: Halló!
1: Cső. Figyelj, nagyon adom. De egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Halló!
4: Sziasztok, Ricsi vagyok.
1: Ricsi nagyon nagy...
4: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
1: Ricsi, bajba vagy?
3: Ricsi, sok volt, igen.
1: Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
4: Feladták a leszkét valóban.

0: Jobban, de megpróbálkozom, képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
1: Ne viccelj, hát hallamot
2: kell.
1: Ja, várj, ez reklám, bocs.
0: Jönnek a...
1: Nem fizettünk elő. Várj, még nem jön semmi, mert még átugorni a reklámot, mert nem fizettünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp, ott vagy. Igen?
0: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől. És egyszer csak kivágódik a konyhaajtó, majd megjelenik a Velociraptor.
3: Rálépett egy dióra,
1: várjál! Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó, gyere hozzá! Gyere, utazd! Még!
2: Na.
3: Gyere, buksu, gyere!
1: Hozzá! Csináld, nagyon!
0: És kész.
1: De várj, még az elejét.
2: Ott lapulunk Eszterrel az Inox izé alatt, pult alatt.
3: Hozzá,
2: tessék.
0: Igen.
2: Meghaltál?
3: A GG mikrofon kikapcsolt.
0: Egyébként
1: jó.
0: A Predatornak van ilyen hangja. Jó. És a színészt, aki...
1: Ez is jó. Tök jó.
0: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
1: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
0: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Idigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jelenetem, volt időm
1: kicsit
0: meghallgatni a horror.
3: Jó, akkor egy lézerkardot.
1: Na megszűjjük a reklámarat az eredményt, és akkor valakit visszahívunk, jó? De menő volt.
0: Köszönöm.
1: Milyen rejtett gyöngyszemeink vannak? Amikor azt gondolod, nem jön jobb, hogy hozta a raptort az elejét?
3: Tényleg így kerregnek a...
1: Na jövünk mindjárt. 9:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
11: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
10: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
11: Tökéletes!
10: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
12: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
13: immunerősítésre is.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
15: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
17: Reklámot hallottak.
18: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyáron is fontos a véradás, egyedül is kivonulhatnak a riasztásokhoz a báza keretjei önkéntes tűzoltók, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Várják a véradókat Nagy Kanizsán, ma délután a Vöröskereszt területi szervezetének Sugár utcai épületében nyújtatják a karjukat, ez derült ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok, a két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyi igazolványukat, a véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, és 3 ember életét menthetik meg vele. Ezentúl önállóan is beavatkozhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. A jogosultságot igazoló együttműködési megállapodást a napokban vette át Hajdár László elnök parancsnok, írja az Egerszegi Hírek. Az egyesület a 7. olyan önkéntes tűzoltó szervezet Zalában, amely a hivatalos egységek jelenléte nélkül is megkezdheti a beavatkozást. 12 környező településre riaszthatják őket, nekik pedig 10 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást. Az önkéntes tűzoltó egyesület egyébként 3 éve alakult meg a keretjén, és jelenleg 17 tagja van. Tavaly 28, idén pedig már 24 alkalommal segítették a hivatalos tűzoltók munkáját, legutóbb a Nagykanizsa térségét érintő viharkárok felszámolásában dolgoztak együtt, de ezentúl egyedül is kivonulhatnak a riasztásokhoz. Változékony időnk lesz ma. Estig Zala vármegyében sok napsütés várható, de gomoly felhők is lesznek az égen, és záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak, ráadásul a szél is megélénkül. Hűvös viszont nem lesz, 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnaptól már visszatér az igazi nyári idő, sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak minket, és 30-31 fokot mutathatnak a hőmérők, csütörtökön és pénteken is ugyanilyen időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Chic a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Ott nagyon nagy. Ott nagyon ja, nagy.
2: Bocsánat. Igen. Adásban voltunk.
1: Adásban voltunk, igen, itt még megbeszéltünk különböző híreket, és akkor gyorsan hívjuk vissza az egyik nyertesünket. Mindenki jó volt, mindenki ügyes volt, de azt gondoljuk, egy távolodó elefánttal kell itt elbúcsúzni. Bence tényleg zseniális volt. Hello Bence, jó reggel, ciao. Nem, ezen nem, akkor a másik. Szia Bence.
3: Szia, itt vagyok.
1: Mi a helyzet?
3: Jó telefont vettél fel? Jó. Ja, hát hangolódok a távolodó elefánta. Még nem találtam ki pontosan, de mindjárt meg.
1: Én tudok neked segíteni, eddig is én segítettem a távolodásban egyébként. Figyelj, hogy tudsz menni a kampuszra, jó vagy? Jövő héten, egy fesztiválra, egy napra?
3: Igen, abszolút, teljes mértékben.
1: Jó, akkor szerintem a kampusz jegy az akkor egyértelműen.
2: Igen, még a kampusz nem tudja, hogy plusz egy jegyet ad, de szerintem örülni fog.
1: De örülni fognak. Jó? Kaptál egy konkurenciát, mert az utolsó hallgató, aki jött, ő is nagyon jó volt, jól hozta a Raptort egyébként, ügyes volt, de arra gondoltunk, hogy akkor te legyél. Te legyél így nyertes. Jó?
3: Ja, azt hittem, hogy nyomunk egy versenyt, mint amikor volt a pittyegős, vagy valami.
1: Nem kell, már nem, odaadjuk egyértelműen. Végső elefánttal. Itt nagyon sokan élek, hogy átnéztek másik autóba, és azt látták, ahogy ők is csajok próbálgatják az elefántot hozni, amit te hoztál. Tehát, hogy ragadós volt, de ez nem megy azért mindenkinek. Ezt nem tudja mindenki. Na, mutass még egy utolsó.
4: De nehéz távolodni.
1: Milyen, nem vérzik be a füled? Vagy a szemed nem szokott bevérezni?
3: Nem, de egyébként így azt érzem, hogy egy kicsit, mintha ilyen agyvérzésem akarna lenni. Tehát elkezdtem levörösödni, meg egy kicsit leizzadni, tehát ez azért erőt próbáló egyébként. Tehát nem olyan, hogy csak így ízlélek egyet, hogy az kész van. Tehát ez kőkemény munka. Tehát ez
1: a gyerek játék. Persze. Oké, jól van, mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, ez meg a nyereményem.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Na?
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
1: Jó van, nem kell más. Nem kell már. Kit viszel, vagy kivel mész?
3: A legjobb haveromat viszem, és hát a két legjobb haveromat, hogy egész pontos legyek, és akkor majd hárman összedobunk még egy harmadik jegy, de aztán úgy fogjuk csapatni igazából. A múltkor is sikerült nyernem egy Sopron Fesztre, csak azt a Györki Attilával oda is, ezzel a hármas brigáddal mentünk ebbe a harmadik egyre összedobós konstrukcióba, ez tök jó volt, úgyhogy igazából nagyon csak titeket hallgatlak. Ez a Balázs show, meg ez meg fantasztikus. Te tudd meg egyébként, hogy mióta akartam már bekerülni hozzátok egyébként egy kicsit így ilyen beszélgetésre, tehát most már lassan mindenkit ismerek onnan.
1: Jó van, Bence, küldjük a jegyet. Jó, köszi akkor neked, csáó.
3: Rendben, köszi.
1: Jó mulatás, csáó. Hello. Zseni. Ja, miért menj itt a kampusz, kérem szépen, nem?
4: Nagyon jó fesztivál a kampusz, és az benne a legjobb, hogy erdőben van. Tehát, hogy sosincs az a, tudod, kinász a pusztán a napsütésben, hanem nagy fák, nagyon hangulatos berendezések.
1: Igen. Ami ott marad, az ott marad az erdőben.
2: Ami ott történik, így az van. Ott is marad.
1: Ami ott így történik, az ott történik. Na gyerekek, egy osztrák oldal összeszedte az osztrák autóklub a legnépszerűbb külföldi nyaralások alatt induló autós lehúzásokat.
4: Hogy?
1: Melyiknek dőlnétek be? Összeszedték azokat, mondj. Ahogy te megpróbálsz, leírom az esetet, és nézzük meg, hogy mennyire egyszerű. Az osztrák autóklub segíteni akarja egyébként az osztrák autósokat, és azt mondja az osztrákoknak, hogyha ti elindultok külföldre, akkor Olaszországba, Horvátországba, és...
2: Nem vagyunk benne.
1: Magyarországot nem említik, ami nem azt jelenti, hogy nem vagyunk benne, de nem jönnek ide desztinációba annyira. Tehát inkább mennek tengerpartra, horvátokhoz, olaszokhoz. És azt mondják, hogy van három fajta csak áll probléma, amivel az osztrák autósokat nagyon durván lehúzzák, és a csalók az autópálya, az autóutak mellé állnak be, és szednek ki gyanútlan emberektől pénzt.
2: Benne van, fogadjunk, a mutogatós defekted van effektus. Nincs. Melléd állnak a pályán, mutogatják, hogy defekt, leállsz valahova, ők kette-hárman vannak, és amit te kimész megnézni, hogy van-e defekt.
4: Nem defekt, ez a feleségem.
1: Nézzétek ki, ül a jobb oldalon, szerintem önök az defekt. Ez benne van. Ez na. Benne van. A defektes trükk az a második helyen van, amit nagyon sűrűen elsődik. Én ezt nem ismertem. Nézzük meg, hogy bedőlnél ezt. Te is ismered a defektes trükköt?
4: Miért akarjátok, hogy bedőljek?
1: Üsszajon megyek. Kivezet nálatok, Péter vagy te, mentek valahova együtt?
4: Hát kinek a kocsijával, mindenki a saját kocsiját.
1: Mindenki saját külön autóval mentek.
4: Külön autóval megyünk.
2: Konvojban
4: haladunk. Igen.
1: Jó, Péter ül az anyós ülésen, egy szalvétával az ölével, három darab fasírozott a zsömlével, némi paprikával.
4: Hol voltál, Péter?
2: Nincs, várja, fasírtjuk, nincs, mert Bea nem csinálta meg.
1: Böbe nem adta fasírtat. Akkor... Egyszer csak mellétek megy a strádán egy autó, te nézed és mondod az uradnak, hogy mit akar ő jelezni, és ő jelzi a sofőrnek, hogy gond van a kerekeddel, és mutat lefele. Ekkor mire gondolsz?
4: Hát jó.
1: Péter, nézzen ki, jön is.
4: Én nehogy gondolom a kerekemmel, én biztos nem, én arra gondolnék először, és ha ezt mutogatná nekem valaki, hogy kizártam a kabátomat megint.
1: Kizártad a kabátomat.
4: Mindig kizárom a ruhának az alját, úgyhogy ez valószínűleg, arra nem gondolnék, hogy tényleg kiukat.
1: Igen, igen, de a gyanútlan sofőr megáll a leállósában, hogy ellenőrizze a járművet, az olasz és horvát autópályákon ekkor sűrűn előfordul, hogy a csalók, miközben eltellik a figyelmet vagy segítséget szillelnek, ellopják a kocsiba hagyott értéktárgyakat, táskapénztárca. Mobil. Ilyen esetek főként Spanyolországban, Barcelona környékén, Horvátországban és Olaszországból jelentettek osztrák autósok.
4: De az autópályát hogy oldják meg, valaki mögötted jön?
2: Hát ő mutogat, odáll melléd a kocsival, te mész a külsősávba, ő bemegy melléd, és mutogatja, hogy a baj van a gumival.
4: Jó.
2: Guma.
4: Én meg satúféket vágok, ő már akkor elment.
2: Nem igen. Megy el, hát ő is mellé.
4: Visszatolod az autópályán.
2: Lelassít veled, hát nem vágsz satúféket, szépen lelassulsz és lehúzódsz. Ő meg odáll mellé.
1: Ő meg azt mondja, hogy akarok neked segíteni, és közben te kiszállsz, megnézed az autódat, aközben ők hülyére rabolnak. Olaszország, aztán Spanyolország, Horvátországban nagyon kell erre vigyázni.
4: Az összes nincs... zsömlét elviszik?
1: Az összes farsírozott a zsömlét, és Pétert elragadják az anyós és végén.
4: Ahogy ezt nagyon megnézem, mert Péter integet egy hátsó ablakból.
1: Igen.
4: Auf Wiedersehen.
1: Lerobbansz, itt van a második, ja. Lerobbansz az autóval, és jön az autómentő. Mi az, ami gyanús?
4: Hogy szobálnak velem, mert magyar vagyok külföldön.
1: Igen, hogy gyorsan odaér az autómentő. Okay. A második csalás, amit elkövetnek, autópálya mentősnek adják ki magukat, profi járművekkel érkeznek, és amikor lerobban az autód, akkor ők érnek oda először, nem az, akit te kihívtál.
4: De tehát... most mentős, vagy pedig autómentős?
1: Autómentős.
4: Mert az durva, hogy egy mentő beállna, mert mutogatta, infarktusod van, álljál le, infarktusod van.
1: Nem, te már állsz a leállósában.
4: Okay. Jó.
1: Kicsit nehéz, ha leér a reggeli. Szóval állsz... nagy a kontraszt a reggelhez képest. Szóval átesett a holdponton, úgy látom, hogy bírta. 8 órakor kipukadt a lufi. 8-ig segített a nem alvás, 8-tól igazából kontraproduktív, ha nem alszik. Szóval
4: jó van, Balázs, akkor most megbüntetlek.
1: Hol van már az őszinteség órája? Hol van már a hetes Eszter, aki
4: nem jó, most megbüntetlek, most visszakapcsolom.
1: Hol vagyok?
4: Muszáj volt lefékezni magam más embereknek, kellett az üvöltését hallgattunk.
1: Igen, azt érzem, hogy ez kivett belőle.
4: Ez kivett belőle elég sokat, de most itt vagyok újra.
1: Most akkor hol állok? Most akkor autópályán vagyok. Állsz a leállósába, hozzatok csokit. Állsz a leállósába.
2: Jó.
1: Ha hota!
2: Újra!
4: Zsül, a legdurvább fiókot húzta ki. Igen. Az új hahotát, úgy látom.
1: Ők odaérnek először, te azt hiszed, hogy az az autómentőn, akit ők hívtak, irreálisan magis javítósi költséggel elszállítják az autódat is.
4: Ez még nem tűnik átverésnek.
1: Várjál. Kamu összeszerelő műhelybe, ahol úgy csinálnak, mint a csinálnak rajta valamit csinálnak, és javítási költséget követelnek, nem adják vissza az autódat, amíg nem fizetett ki. Horvátország, Zábrágb, Rijeka útvonalon, délebre Zadarik, Szerbiában és Barcelona környékén is ez a trükk. Elviszik a kocsidat is.
2: És akkor, ha kifizeted, akkor visszakapod a rossz autót?
1: Nem csinálnak semmit az autódon, visszakapod a rossz autót, vagy reklamálsz, vagy nem. Lehet, hogy megcsinálják, de az 1-200 eurós javítások azok 6-800 kötél 1000 euróig terjedő csengetést kell. Már azért fizetned, hogy visszakapd az autót.
4: Jó, ilyenkor el kell helyezni a motortérben egy megelőző nyestet, aki, hogyha
2: amire odaérnek... Aki és átharapja a torkát.
4: Igen, és elrágja őket. Ezt szeretném. De amúgy én hallottam olyan dolgokról is, hogy megállsz mondjuk az útszélén pihenni, és akkor így befújnak gázt, ilyen altatógázt a kocsitba, elalszol, és akkor utána rabolnak ki.
1: Van ilyen. Ezt a kamionosoknál is csinálják. Altatógázt fújnak az alvótérbe, elalszol, és kirabolja.
4: Valaki esetleg rendelkezik ezzel a gázzal, úrömmel át hozzá.
1: Hajnali kettőkor fújjon már egy kicsit Eszternek. A...
4: Kettő-három között egy néhány liter gáz.
1: Igen. A harmadikat, ami nagyon gyakori, azt nem értem, turista csapda, ez a neve, így hívják az osztrákok, egy agresszív helyszíni készpénz követelésre épülő autós átverés. A helyszínen azzal vádolják a gyanútlan turistát, hogy összetörte a tükrüket, és azonnali készpénz kártérítés követelnek a rendőrség bevonása nélkül gyakran fenyegető fellépéssel. Ez nem teljesen tiszta, ez hogy történik. Olaszország, Adriai partvidék, Jezoló, Livorno környékén ez nagyon-nagyon népszerű.
2: Hogy elmentem mellette, és letört a tükre.
1: Aha, tehát, hogy
2: az... De azt azért ezt nem vagyok hülye észreveszem.
1: De azért valami csattanott.
2: Meg van nyoma. Ja, bár mondjuk, ha ott áll négy darab ilyen...
1: Nagy darab olasz.
2: Nagy darab olasz, vagy szerb, vagy mit tudom én, akkor azért csak kifizeted.
1: Hogy valószínűleg persze, erre bazíroznánk. Kiszállsz a kocsiból, megállsz, nem történt semmi, és azt mondják, hogy akkor most ez 500 euród lesz, vagy nagyon csúnyán összeverül.
2: Jó, az ékszerésztrükk nincs benne?
1: Az ékszerésztrükköt nem, ez a három legnépszerűbb, és azt mondják, hogy nagyon terjed, nagyon kell vigyázni a külföldre.
2: Az ékszerésztrükk, hogy áll a csávó az út mentén, integet, hogy jaj, segíts, megállsz, és azt mondja, hogy kifogyott a benzinem, hogy legyen már kedves hozni egy kannával, itt van a benzinkút 3 kilométerre, nincs nálam cash, de ezt az igazi eredeti aranygyűrűt adom oda cserébe.
1: Júj, de Sánti!
2: És akkor megjön a 20 liter üzemanyag, egy marmunk, mert marmunkanda pont van nála, ugye? Azt ő betölti oda aranyat, amiről hát így egy kicsit így megpöcinted, és lejön a teljes aranyozás, tehát egy 300 fontos részgyűrűt kapsz.
4: Ki fogom próbálni különben. Ja,
1: és ennyi a tükk, hogy oda egy gyűrű,
2: és a 20 liter benya.
4: Barács, meg... ezt nem csináltad meg? Hát csomózzal, kifolyt neked.
1: Általában én vagyok az, aki kannával sétál.
4: Saját
1: magamnak nem adhatok gyűrűt, mert általában kannával sétálok valamilyen benzinkút felé, úgyhogy...
4: És azt nem csinálják, hogy elé vágnak, mint az amerikaiaknál, és akkor hirtelen lassít, hogy belemenjen a fenekébe, és akkor utána meg kiszállnak, mint hogyha mindenkinek nagyon a sérülései lennének?
1: Ja, hogy mögé megy, aha, és mondjuk egy kikanyarodásnál te elnézel balra, és mire visszanézel, ő lefékez előtted, és terükbe vered hátulról. Aha.
4: Ezt nem csinálnak?
2: Ezek szerint nem. A akkor segítek ötletelni.
1: Nem, igen. A férjemet Spanyolországban rabolták ki ezzel a gumis trükkel, írja Marika. Nem tudod, tehát, hogy ezt tényleg csinálják. Igen, ezt tényleg az osztrákok szedték össze, és azt mondják, hogy egyre jobban kell vigyázni. Pozsony környékén gyakran állnak az út szélén, német rendszámos Audi vagy Merga, mellette áll egy jól öltözött faszi, aki megáll, gyűrűt kínál üzemanyagért, itt van. Látod?
4: Amúgy tehát, ez a gumis módszer nem működne, mert én mondanám, hogy ki van lyukod, de mondanám, figyelj, felném még elmegy 30 kilométert, nem gáz, menjél. Nem, majd a szikrázik, majd akkor félreállok.
1: Szerintem a legszemtelenebb az autómentő. Tehát amikor megérkezik az autómentő, és kamu autómentő jön, elviszik a kocsidat, és lehúznak egy 1000 euróval, az nagyon pofátlan. Mert az valószínűleg tudják, hogy te autómentőt hívtál, és ők érnek oda előbb. Tehát még azt is látják, hogy telefon...
2: De lehallgatja a telefon,
1: ezt nem tudom, hogy hogy. Azt nem tudom, hogy hogy jön rá, hogy te hívtál autómentőt, ő oda jön a saját autómentővel, mint a hivatalos lenne, elviszed, és horrorpénzzel tudod
2: tudom,
1: kiváltani
2: az
1: autódat.
2: Mert például egy darabig minden hétvégén leföljárkált egy ilyen autómentős csávó, és akárkit látott lerobbanva, megállt.
4: Szólt szét a Jancsi szegeket.
1: Júj, de jó.
2: Ő csak ment le, föl, Balatonig, vissza.
4: És mindig volt
2: és
4: valami.
2: És valaki mindig van tudod, akinek lerobban a kocsija, és akkor jó napot kívánok, ó, hívtuk már, igen, én vagyok az, tessék. És irgalmatlan pénzért vitt el a kocsikat.
1: Írja valaki, hogy Horvátországban ugyanezt történt, kis busszal felforrt a hűtővíz, autópályán álltunk meg, megjelent egy autómentő, ő mondta, hogy elvisz minket, elvitt minket egy szervizbe, ott belekukkantottak az autó, és mondták, hogy most az átnézés az...
2: Hát az valószínűleg 3000 euró.
1: 3000 euró szállítással együtt, vagy itt hagyjuk egy hétre az autót. Természetesen nem hagytuk ott, de közben ki kellett fizetnünk az összeget. Mindeközben még két autót hoztak ugyanúgy tréleren. És ez Horvátország.
4: Azt
1: mondják, hogy fizes ki 3000 eurót, hogy visszakapd a kocsidat. És mit csinálsz? Ott állsz Horvátországban.
4: Hát attól függ, mennyibe került a kocsid.
1: Igen.
4: Már csak 2000-et ért. Ezt tartsátok meg.
1: Simán el tudom képzelni, hogy a rendőr is benne van, tudod. Tehát, hogy ki hívja a rendőrt, ki jön, ami rendőr. Tehát ez egész...
4: Ennél durrábbat is tudok neked mondani, hogy ezt halottakkal is csinálják, képzeld el, hogy rendőrök összebarátkoznak ilyen, hát igen, temetkezési vállalkozókkal, és akkor valahol mondjuk van egy baleset, akkor nem a kórházba kerül be a hullaházba, hanem már rögtön a temetkezési vállalkozóhoz.
1: Ja, hogy oda viszik egyből.
4: Uh-huh. Igen.
1: Tehát elrabolják konkrétan?
4: Hát igen, hát nem tudom, hogy ennek mi a jogi terminusa, de hogy konkrétan aha, így a ilyeneket csinálnak, és akkor tudod, keresed a halottadat, és mondjuk, hogy már a temetkezési vállalkozónál van a nem tudom melyik temetőben.
1: Atya Isten.
4: Ez nagyon durva.
1: Atya Isten, ez nagyon kemény. Na jó, hát legyetek óvatosak. Jó, vigyázzon mindenki. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb Balázsék hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
0: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe! Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
14: Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 ezer forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 ezer forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 10.
15: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagy kanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a fúdórán vagy a bolton keresztül. Kóstolja meg ön is!
16: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Rakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: Nagykanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bezárt a bagolai hulladékválogató, fantasztikus leletre bukkantak a pálos kolostor ásatásán Zalacsányban, napsütés, szél és eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Ezt mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes, aki hozzátette azt is, hogy figyeljünk oda magunkra, és ha fáradtak vagyunk, inkább álljunk meg pihenni.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Leállt a munka a Nagykanizsa melletti bagolai hulladékválogatóban. A MOHU nem hosszabbította meg a válogatási bérmunkára vonatkozó szerződést, így a létesítmény bezárt, az ott dolgozók pedig elvesztették a munkájukat, írja a ZAOL. Ez azt jelenti, hogy a Nagykanizsán összegyűjtött szelektív hulladékot már nem Bagolára, hanem Ordacsehibe szállítják, és ott végzik el annak kézi válogatását. A döntés azért is meglepő, mert Bagolán rendelkezésre áll a kiépített infrastruktúra és a szükséges szakembergárda is. A hulladékválogató egyébként csaknem 20 évvel ezelőtt több 100 millió forintos uniós támogatásból épült azzal a céllal, hogy a térség szelektív hulladékát helyben dolgozzák fel, így csökkenjenek a szállítási költségek. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kinyithat-e újra a bagolai válogató. Megtalálták a zalacsányi pálos kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyú sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszára bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyú sírját fedő márvány egyes darabjaira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson falmaradványokra is leltek, ebből arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklósé volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Ma még lehetnek frissítő záporok, aztán nyári időnk lesz. Ma estig mindenhol sokat süt majd a nap, de néhol beborul majd az ég, és záporok, zivatarok áztathatnak minket. A szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Holnaptól viszont igazi nyári időben bízhatunk, a napos száraz időben 30-31 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön és pénteken sem változik az időjárás, most úgy tűnik, hogy sok napsütés és 30 fok körüli hőmérséklet várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szabadulja!

0: Balázsre! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, nyár van gyerekek, 9 óra után 13 percen, nyári szünet, már július közepe lassan, azért nem... Na jó,
2: Nem.
3: Én ezt nem mondom.
1: Magával meg nem beszélek.
3: Már a felénél vagyunk.
1: Magával meg nem beszélek, nem mondom el, de gyerekek.
4: De már kérdezgetik a gyerekek, hogy mennyi van még a nyári szünetben.
1: Nekem már volt ilyen kérdés.
4: Igen.
1: Igen. Hogy mennyi van még, mondom, nyugi, ne szorongj ezen, még azért van egy másfél hónap, élvez, de hogy használj ki minden lehetőséget, mert július közepe van.
4: És amúgy most mi a divat a gyerekeknél? Mit csinálnak nyári szünetben? Nálatok a nagyobbak. Van na, valami?
2: Buli, aztán buli.
1: Igen, ez
2: ködbő ez az ütemterv.
4: Na jó van.
2: Néha akkor... melóznak egy kicsit, napozgatnak, fürdenek, amíg még van miben, aztán buli.
4: Akkor te már csak az undok másnapos gyerekekkel találkozol?
2: Még azokkal sem, mert reggel ugye alszanak, aztán mire hazaérek, addigra már ott hol vannak. Buli.
4: Hihetetlen.
1: Este spanyol versus Amerika-Afrika kontinens, ki fogad? Valamit tegyünk meg. Miért nem vagy benne egy jó fogadásban?
2: Mibe
4: fogadjunk?
1: Hát ugye a versus Afrika kontinens, ezt ugye ő a franciákra írta szellemesen, mert hogy...
2: Spanyolok nyernek.
4: Spanyolok? Nyernek?
2: Hát esélytelen, de én nem fogadok a franciákra.
4: Jó, akkor majd én fogadok a franciákra.
1: De valami emberestétet, valami most pirítsatok oda, most tegyetek oda valamit. Most
2: jó, van, 3000?
4: Akkor, én akkor neked adom a Sárkány utcai 150 ezremet.
1: No! Nem, most szeretnék azon izgulni, hogy holnap ittem, vagy csütörtökön itt kifizet kinek, jó. De ez most legyen valami...
4: Jó, a franciák fognak nyerni,
1: igen?
4: Azt nem tudom mennyivel, de nyerni fognak.
1: Oké?
4: Okay?
1: Mindegy, aki kell, további, aki bejut a döntőben, mi úgy nézzük a játékidőt. Nem, teljes játékidő, 11-es is benne van, aki tovább jut, arra fogad. Tessék, mi a guba?
4: Jó, guba.
1: Na?
4: Guba.
1: Na, figyeld.
4: Jó, akkor megleplek téged valamivel, amire nem számítasz.
2: Nem, köszönöm, nem kérek. De guba. Hallottad, a guba, a space, az lóvé, az lecsó.
1: Ja, várjál, bocsánat, most félreértettem, azt mondtam, hogy megleplek valami, nem szent, az, hogy mondd egy akkora összeget, hogy most meg fog lepődni.
4: Ja, megijök... ez nem egy kettős pont volt, hogy akkor ez azért.
1: Most megihozok majd neked egyre. Nem, mi a guba? Mi a lóvé? Komoly pénzeket szeretnék erre feltenni.
4: Legalább a pénznemet határoz meg, mit szeretnél?
1: Forint.
4: Huf.
1: Erős magyar 355 eurót érő,
4: figyelj,
1: vagy forintot
4: nem tudom,
1: érő
4: mennyit szeretnek nyerni tőled. Mind a ketten a spanyolokra tippeltek?
1: Ez most a tiákétokon, én 400 géberkedek.
2: Rárulom neked, hogy nyerőben vagy a franciák.
1: Igen,
2: franciák,
1: egyébként nem
4: lősz mellé. Vagy ne legyek úri ember.
1: Tegyél oda egy nagyot.
2: Jó, teszem
4: én. Ez azt jelenti, hogy elveszek tőle egy nagyot.
1: Hát, persze, gyerekek, ez futball.
4: És mi az úriember biztosban nem fogadda?
1: Bármi lehet.
4: Jó, bármit egy... Jó, figyelj.
2: Az úriember biztosban nem fogad, de te egyrészt úri hölgy vagy, másrészt ez foci.
1: 100 millió forint, tessék! A fejemben van egy összeg.
4: Jó, a fejedben nem csak egy összeg van.
1: És ezt
4: van
1: most átrakom ezt az összeget oda. Uh-huh. Szeretném, ha ezt kimondanád.
3: Jaj.
4: 100 000 forintot mondott Balázs.
2: Hülye vagy.
1: Tényleg ezt mondtam.
4: Ezt mondta.
1: Honnan tudtad?
4: Be vagyok csak
1: belém látsz.
2: Be, beléd.
1: Az összes testrészedet látod?
4: Nem csak az üveseket. Fejgyomod. Mindent látsz.
1: Mesztelen vagyok előtted, mindent tudsz róla. Nem kell, nem mondd el senki.
4: Az van, de ez így nem jó, mert most mit zsebeljem ki?
3: Gyerünk! 100 000!
1: Szeretem, amikor ilyen bátrak vagytok.
2: Nem mondtad, hát most erre mit mondjak? Akkor garasoskodó kis hülye vagyok.
1: Jó?
4: Jó, hát
2: majd holnap sírok, jó?
1: Tehát akkor, ha nyernek a spanyolok... Nyernek a spanyolok.
4: Akkor
2: te adsz egy 100-ast nekem.
1: Ha 100-ast? Ha nyernek a franciák, akkor?
2: Akkor én 100-at.
1: Emberes. Én ezt szeretem.
4: Szeretném azt elmondani, hogy én nem kérem a KP-ban a nyereményemet, hanem egy
2: nincs
4: másik, de egy törlesztés fog kérni.
2: Nem, az nekem nagyon fog fájni.
1: De mi, mert le kell törlesztenie táblacsokikba, le kell törlesztenie apróba.
4: Úgy hallottam, hogy nyílt egy ilyen Harapark nevű hely, ugye? Hogy jó hallottam?
1: Igen.
2: Hát, mit keresnél?
1: Mit csinálnál egy Enduroparkba?
4: Hogy nem talán a Rászkó dombnak a letéteménye, ez, ahol neveket ugye kapnak különböző attrakciók, és hogy én látok magamat ilyen dómot.
2: Dómb.
4: Nem is dóm, hanem dóm.
1: Egy dómot, egy dómot lát magam.
2: Igen, plusz egy meleg kupola, tudod.
1: Figyeltek, én régi vágású vagyok, én a cashbe hiszek. Lehetem mindenfélét ide, parkosítani meg, emelvényezni meg, motorozni meg, mit tudom én, csak a cash.
4: Szeretnék gratulálni, hogy milyen szépen felvezette ezt az egész unokázós csalást, mert hogy tulajdonképpen az, hogy énekes, tudom, hogy kik a franciák a fociban, ugyanis fogadtam.
1: Nem baj, leszedjük az öreget egy kilóval. Jó helyre tettelek, jó helyre tettelek. Fölstrófoltam az árat. Hát szinte ki nem
2: magázol.
4: Úristen, most látom csak át, hogy mekkora. Most utalta el neked a tartozását, és azonnal nem akartok kifogadni.
1: Elutaltam most a Ferinek sok eurót még a motoros túrára. Leszervezte, megszervezte, szuper volt. Na, de hogy tudjuk ezt visszaszedni? Hát nem úgy, hogy beleviszlek téged egy fogadásba, jaj, ahol a győztes csapatot is felajánlom, és beleraklak a 100 000-be?
4: Így van.
1: Mennyit kapok?
4: Tökéletes, figyelj, fele.
1: Fele.
4: Fele. Fele.
1: Ez a veszély. Fele.
2: Szemét összeesküvők vagytok.
1: Leszedtük az öreget.
4: Közben a Misi nevű hallgatónk rátapintott valami nagyon fontos dologra, mert azt írja, hogy a Feri letörlezheti medvehagymapesztóval.
1: Igen, dobozonként 500 forintért.
4: Szerintem mondani, hogy amikor ide kerültem, hogy kaptam egy ilyen medvehagymapesztót Feritől, na az érintetlenül ott van a hűtőben.
2: De azt szerintem most már dobd ki. Jó?
4: Nem, mert
2: azt...
4: arra gondoltam, hogy készítek belőle neked valami kis ünnepi finomságot.
1: Csak finomat, igen.
2: 1,68 Franciaország, Spanyolország 2,23. Gyerekek, azért annyira nincs messze.
1: Annyira nincs
2: az otcuk.
1: Igen, nyernek a spanyolok unalmas focival, 273 passz hátul a négy védő között, ezt nézzük majd egész meccsen. Igen, a spanyol focit az vagy nagyon rajongsz érte, vagy utáló, tehát ott nincs nagyon átmenet.
4: De milyen a spanyol foci? Vagy mi? Vagy ilyen kasztanyettákkal nyomják?
1: Ilyen sok passzolós, kicsit védekezős, igen, ellentámadós, nem annyira élvezetes a foci, legalábbis annyira nem. Kedvelem.
4: Ez a sok passzolós, kicsit védekezős, ez a tínédzserkori szexuális életem.
1: Igen. Négy passz után egy jöhet. Viszont nagyon védekezős.
4: Igen, ezt teljes mértékben.
1: Sokat passzoltál, nagyon védekeztél.
4: Engem is sokat passzoltál.
1: Igen, nagy passzok voltak. Nagy passzok, igen. Nagy védekezések. A végén nagy fejes gólok.
4: És kellemetlen támadások.
1: Nagy beugrások, kellemetlen letámadások.
4: Kellemetlen letámadások, igen. És 11-esek, igen. A végén.
1: Teljesen váratlan ivószünetek.
4: Igen, kispadozás.
1: Kispadozás, sok ivószünetezés. Ez volt a kamaszkori szexuális életed, így van.
4: Tulajdonképpen.
1: Na jó, gyerekek.
4: Szöglet is volt.
1: Hadd kalózoljak el benneteket akkor a fogadás után, ahol megtettétek tétjeiteket, ma akkor hátradőlve a Viber falon ünnepeljük majd a győztest, illetve a vesztest. Színes Erzsébetváros.
4: Felhívtok reggel amúgy, hogy mi a helyzet? Felhívtok majd reggel?
1: Hát a Bux nyilván nem veszed akkor föl, mert akkor már...
2: Hát, ott fog sírni.
4: Most már sírni.
1: Már a Sárkány utcában leszel, hogy átvedd a nyereményedet. Színes Erzsébetváros. Megvan nektek ez a oldal?
4: Színes Erzsébetváros?
1: Ez egy ilyen Facebook oldal. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és... Én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébetvárosban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
2: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
4: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
1: Tök jól nem volt, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten, imádom a képet.
4: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa.
4: De felül nem is. De nem.
1: Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az erzsébetvárosi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszedni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
4: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában? De mennyire kell ehhez szeretni a karácsonyt?
4: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
2: Nálunk már pedig szeretetlen szanyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, hogy mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
4: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
4: Többen írják, hogy amúgy akinek tehát a mostani fenyőfárak mellett ez a teljesen racionális döntés.
1: Nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
2: Nem, nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
2: hogy szarok, azt, a világra.
1: Hogy szarok a világra, megtehetem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik.

0: Ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
0: Meg a felső izzósor azért elbizonyt.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
0: Ezek modern gömbök, tehát azt szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
0: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
0: Mondják,
1: hol vette a fenyőt?
2: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak megfáradnak.
0: Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
0: hát
1: rajta.
0: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen, igen.
0: Ez nagyon durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
0: Te fogadjuk, hogy ütetted a fát, hogy csak ráhúztál egy zsákot, és kiütted a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamik egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézés, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
0: Nem megy fel a kukás autó.
1: Nem, le kell vinned a kukát.
0: Hát ilyen lehet, ha az
1: szerinted ember egy... mire tartok 3 szomáliait?
0: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
1: Szomáliai
0: a szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakók ott. Szerinted mi dolguk van?
0: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilás vörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért be akartam neked
0: jó,
1: mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott bent mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
2: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
2: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
1: Ne csinálj!
2: Itt van, hát
1: miért most... állnak fák júniusban?
0: Azért, hogy a csontváznak nem a halloween díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált anyakarosszékbe. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljatok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
2: Nem kell vele szórakozni, de... viszont bármikor ünnepel.
0: Jó, mi az
2: úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni
0: nem,
1: egész évben?
0: Nem, az mindig csak ilyen furcsa, Azt akartam kérdezni, Bársa, neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
0: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
2: Hát nem, mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam.
0: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom, nem, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
2: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
0: Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már 3 pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
1: És évek óta ott van.
0: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
2: van. Hiányozna, ha nem lenne.
0: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, töppedsz, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
0: De milyen irányból?
1: Hát elkezdesz töppedni.
0: De közben miért úgy cseszted a mellem, miatt fogdosnád?
1: Hát nem csak a melletet fogom, csak megmutattam, hogy töppedsz.
2: Mert az is töppedsz.
0: Belemarkoltál levegőbe, hogy töppedsz.
2: Az is töppedsz.
1: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
0: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
0: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd ezt már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
1: Biztos, hogy nekem is voltak ilyenek régen a garázsban. Na jó, gyerekek, szeretjük ezt a fenyőfát. Sok mindent elárul. Jövünk mindjárt, és még Ferenc Boldogát ez

0: benneteket egy nagyon informatív időjárás jelentése.
1: Jó!
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ennyi. A többre vagy kíváncsi.
1: Ott a telefonod.
0: Ott a telefonod, nézd meg. 9:50 pontosan itt vagyunk, mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint. 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykan is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kis tudósokat avattak a gyermekegyetemen, kormányablakbusz érkezik több zalai településre, napsütés is várható ma, de bárhol lehetnek záporok, zivatarok is. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre vagy sportrendezményre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével bár egyszerűsödött a belépővásárlás, a nem hivatalos jegyértékesítésű csatornákon azonban a csalók is megjelentek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e. Ha léteznek is, nem adják el több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Kis tudósokat avattak a gyermekegyetemen. Idén 29 általános iskolás vett részt a Pannon Egyetem és a Sósernő Kutatófejlesztő Központ közös programján. Egy hét alatt minden nap más-más tudományterülettel ismerkedhettek meg a fiatalok, vagyis kémiai és fizikai kísérletek, robotprogramozás, hőkamera és még lézervágó is várta őket, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. A hétvégén pedig záró ünnepséget tartottak, ahol kis tudós címet elismerő oklevelet vehettek át a gyerekek. A szervezők azt mondták, hogy az volt a legfontosabb céljuk, hogy felkeltsék a fiatalok kíváncsiságát a tudomány világa iránt, és megmutassák, hogy ez izgalmas és élvezetes is tud lenni. Ezért bíznak abban, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a természettudományokat vagy a műszaki pályát. Zala vármegyét járja a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsva, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomárra érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyeket lehet intézni, fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. Változékony időnk lesz ma. Estig Zala vármegyében sok napsütés várható, de gomoly felhők is lesznek az égen, és záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak, ráadásul a szél is megélénkül. Hűvös viszont nem lesz, 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnaptól már visszatér az igazi nyári idő, sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak minket, és 30-31 fokot mutathatnak a hőmérők, csütörtökön és pénteken is ugyanilyen időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió.
4: Na, és akkor mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Ma 3-4-10-5 perc múlva a telefonos csalásokról beszélgetünk, vagy kezdünk el újra dumálni, mert egy Esztert fölhívták vasárnap este 4-6-kor, hogy menjen el a... Milyen utcába?
5: Sárkány utca 14.
4: Sárkány utca 14, és ott kap 150 000 forintot, és egy lehetetlen hívás, eleve vasárnap.
5: Nyertem 150 000 forintot, jó?
4: Igen, nyertél. Próbáltuk kitalálni, hogy mi lett volna, ha elmész, egyáltalán hogy adják át a pénzt, mi a lehúzás benne, és megpróbáltuk felgöngyölíteni az ügyet, hogy kihívhatta föl Esztert vasárnap 4-6-kor, hogy menjen a Sárkány utcába, mert nyer 150 000 forintot. És Szemnire emlékeztünk, ő a Jurassic Park színésze, volt ugye 72 vagy 76 éves korában, ő meghalt, az első Spielberg Jurassic Park Dr. Grantjét játszotta ő, nagyon szerettük a filmet, ezért megnéztük, hogy hallgatóink hogy tudnak dinókat utánozni, és találtunk egy-két gyöngyszemet.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
4: Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
5: Én ez kicsit megkívántam, az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Tyúkos Bélának, hogy van itt igény
4: hogy
5: három vederre?
4: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék elmenni. Én a Tyúkos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy Hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
6: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
5: Laci hogy... messze nem ráírt másokból.
4: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
6: Áll a Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
4: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
6: nincs
4: tudom.
6: Ilyen település, megkerestem.
4: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
5: Ő egy ilyen viccemben, és megnéztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
4: Jaj, tartalmadjál.
5: Ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17:15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
4: Plusz 31, aha.
5: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
4: Hogy ki és mit akar?
5: Hogy kinek volt bőr a képén.
4: Este 4:06.
5: Este 4:06, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
6: Így mondta, Papp.
5: Papp Tamás nem ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
6: De jó, Nyíregyházán.
5: Nem tudom, hogy hol lett
6: vagy
5: a Sárkány
6: ezt nem mondta,
5: utca.
6: Csak Sárkány
5: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Hát ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
4: mert várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejve egy csávó este 4:06-kor.
5: Igen,
4: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
5: Hát
4: az...
5: biztos van Sárkány utca valahol.
4: Sárkány utca.
5: De nem mondta meg a város se.
4: Jaj, a város sem mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
5: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen. És akkor,
4: jaj, nincs téren...
5: és akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy ó, nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
6: 22. kerület Budapest.
5: Nem, van az orcinális is. Azt nálatok orcinális is van. Igen, ugye.
4: Nincs meg a száma?
5: De megvan.
4: Hányad már
6: itt
4: ide?
6: Az idő.
5: Hát nem, felhívjuk.
4: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
5: Hozd már lécos a nyereményemet.
4: Legyen elváltoztatott angol. Szia, feleségem, ön nyert tegnap 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni? Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
5: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
6: Elkicsérünk.
4: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
6: Lesötétít ablakunk
4: mergába. Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
5: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
4: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem el.
5: Induljak el azonnal?
4: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nunchakut, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
5: igen,
4: őket, és...
5: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát. Na gyere, elfogad!
4: Megkíselték Ráskó Esztert a 8. kerületi.
5: Nunchakun szúrták.
4: Eszter Balázs tanácsára nunchakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték vagyok.
5: Na várj, de nunchakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nunchakú?
4: Nem.
5: Én a meglepetés erejében hiszek, mert csak azzal lehetem, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pokjárásba.
4: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es Defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
7: Igen.
4: Mi helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
7: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
4: Na figyelj, mit hozol?
7: Mutatom a legjobbamat.
4: Jó, azonnal húz elő, a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne 3 sokukus pizza után. 3-4 sajtos pizza után.
5: Papamás, te vagy az?
6: Ez egy apatoszaurusz.
4: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás gyrosz.
5: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
4: jó, távolodjál. Hogy...
5: De mindenben működik a távolodás.
4: Távolodás a legjobb, persze. Majd még egy távolodós?
7: Távolodós.
4: Kezd a...
5: Elvitte egy vihar.
4: Jó, Robi, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni a kilórát. Ciao.
5: Csodálatos.
4: Nagyon
5: szép. Azt mondjuk, hogy ez bölény volt, ez egy másik korszak.
4: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
5: Nem tudunk dönteni, annyira rosszak.
4: Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggelt!
7: Hello, szia, jó reggelt! De jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként. Tehát, hogy kezdek berekedni.
4: Én érzem.
7: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
4: Ne, mondd el.
7: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait. Itt volt a nyelvem egyébként. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
4: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
7: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
4: Oké.
6: És tényleg?
5: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
6: Tényleg így?
4: Jó.
6: Ez egy ötös nálam.
4: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
7: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami
5: az
7: más
5: szóval,
7: csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az út, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
4: igen, a régieket ebben sokkal hallatszik, jobban. Hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
7: Ebben
4: egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
5: De akkor igen, mi kell egy döntéseket hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy ami már megtörtént.
4: Igen.
7: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
5: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi ballagása.
4: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
7: Igen, de van 3 testvére, és valamelyikre azért van egy kis eszed, hogy csak ráfogod, nem?
4: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak ezt.
7: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugyan nektek egy elefánt.
4: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
6: Nem biztos, hogy közhelyes.
4: Oké, figyelünk.
5: Ne haragudj meg, de elmondom, ezt titkoltad eddig.
4: És nem ezzel jöttél elő?
5: Nem ezzel jöttél.
6: Nem ez kértem.
4: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Leállítatatlan.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
4: Elköszönünk, gyerekek!
6: Viszont hallásra,
4: viszont nagyon szép nyereménye van még a naphallgatójának, Forma 1 jegyek, úgyhogy azt gyorsan odaadjuk, mert az nagyon szép. Ugye a pénteki szabad edzésre, na mindjárt hívjuk a naphallgatóját.
8: Balázsék!
4: Csöngés nélkül is várjál, hát itt ezt megtapsoljuk azért. Sárga, minden nem
5: érdekes. Olyan a hangja, mint Matula bácsinak.
4: Igen, itt vagy. Hogy hívnak? Ciao.
8: Sziasztok, Tibi vagyok.
4: Hello, Tibi. Hol hallgatsz minket, Tibi?
8: Sziasztok, Szigethalomról.
5: Na, hát Szigethalom. De Szigethalom, akkor tudsz Matula bácsizni, nem? Ott van ilyen jó kis nádas.
8: Hát akad, igen, a környéken Szigetcsép. Délegyházán is van.
4: Délegyháza, Szigetcsép, jó kis környék. Az egy ilyen bányatavak, nem?
8: Aha, igen.
4: Jól van, figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
8: Kinézek szerintem.
4: Nagyon helyes! Tehát azért egy pénteki szabadedzés, azért meg kell nézni a Magyar Nagydíj, Magyar Futam, úgyhogy érezd jól magad, köszi, hogy játszottál.
8: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
4: Ciao. Köszi, ciao, hello, szép napot, hello. Szia! Jól van, gyerekek, holnap? Mi a váltás?
6: Holnap szerda.
5: Júlia lesz utolsó a héten, és onnantól kezdve csak én leszek. Júlia nem akar a földön
4: Júlia holnap,
5: járni.
4: És akkor csüti péntek te. Így vagyunk van, ebben a felállásban. Van. Jól van akkor, gyerekek, puszantás. Jövünk holnap, szép napot mindenkinek. Sziasztok. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. EcoFamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
14: Frissítő nyárjár eső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100.000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25.000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3.490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagy Kanizsa, Eötvös tér 10.
9: Ma is 17 órakor a

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Mindenkinek Györke Attila a stúdióban, Balázsék után elütjük ezt a mai munkalapot jó zenékkel, aki viszont nyaral, pihen, az tegye 100%-on töltődjön velünk, és tessék majd megszerezni a páros napi jegyet a Campus Fesztiválra, mert hogy ebben az órában játszani fogunk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó zenék a nyaraláshoz, jó zenék a munkához. Napos időnk lesz egyébként ma is, fátyol és gomoly felhőkkel, 33 fokkal. Ha esni is fog, akkor is nagyobb eséllyel csak a Dunántúlon és északkeleten.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlé kondicionáló.
0: Köszönjük szépen!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, most indul a játék. Július 22-én, 23-án, 24-én és 25-én Campus Fesztivál Debrecenben Scooterrel, a Swiss Discóval, Armin van Burennel és a magyar fesztiválzenekarok legjavával páros napi jegy nyerhető tőlem. Ráadásul egy tetszőlegesen választható napra, csak 10-ként kell elérni a 20-as 311-en, és a fülembe kell sikítani a Rádió egy szlogennyét. Hajrá, hajrá, sok sikert!

0: Maradjon csak igazi mai sláger megy, és ez egy nyerő óra. Valakit bejutatok a debreceni kampuszra. Halló, halló!
1: Szia, ti Zsuzsi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, drága Zsuzsi, honnan csörögtél?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Mit csinálsz éppen ott?
1: Hú, most épp a kocsiba ülök, mert meghallottam, hogy játék indul, és azonnal tárcsáztam.
0: Tehát nem nyaralsz, pihensz, ott élsz.
1: Itt élek, igen, igen.
0: Ráadásul nem olyan nagy a táv Debrecenig.
1: Hát nem olyan nagy az, ha mehetünk.
0: Mennétek? Tizedikként értetek el!
1: Nagyon köszi, de jó!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor most már biztos, hogy mentek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Hát ez egy hatalmas szülinapi ajándék lesz a férjemnek.
0: Akkor tájt van a szülinap?
1: Igen, igen, igen. 40 éves lesz. Pont, amikor szerintem most Kúter napján.
0: Akkor egy szombati jegyet foglaljak nektek, ugye?
1: Igen, azt nagyon megköszönünk.
0: Mást is bejuttatok ám a kampuszra, ahol ott lesz a Rádió 1 is, lesz stage-ünk, fellépnek a DJ-ink, úgyhogy bulizzunk egyet, hölgyeim és uraim, délután ismét lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon az elődöntőkhöz érkeztünk. Ma este 9 órakor Franciaország, Spanyolország, holnap este 9 órakor Anglia-Argentina mérkőzés. Az elődöntők vesztesei szombaton a bronzéremért játszanak, az elődöntők győztes csapatai pedig a VB döntő mérkőzését játsszák vasárnap este 9-től. Ma egyébként egy perces gyászszünettel kezdődik a Franciaország-Spanyolország elődöntő a nízai terrortámadás 10. évfordulójának alkalmából. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a közösségi oldalán köszönetet is mondott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének, amiért jóvá hagyta a nízai polgármester kérését. A 2016. július 14-én elkövetett dzsihadista merénylet 86 halottat és több mint 400 sérültet követelt, amikor is egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe. Franciaországban a támadásról minden évben megemlékeznek, az áldozatok emlékére gyertyát gyújtanak, illetve egy emlékmenet is végigvonul a helyszínen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgyis te...
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Mindenkinek, én Györki Attila vagyok. 2026-ban az ember már nem nagyon kap képes lapot, pedig régen még a rádióknak, a rádiós műsorvezetőknek is küldtek a hallgatók, de Viber fotókat viszont kapok. Roli dobott most egyet, kirándult, túrázik, egy kis hegyi patak látszódik a képen. Rolikám, ez egy aktív nyaralás, de biztos vagyok benne, hogy feltölt. Örülök, hogy te is vitted magaddal a rádió egyet. Tegye ezt mindenki, aki majd ezután fog menni nyaralni, és hát akkor hölgyeim és uraim, ezek szerint Lady Gaga az erdőben is énekelni fog. Ezzel kívánok mindenkinek szuper napot!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Napsütés, fátyol és gomoly felhőkkel, 33 fokkal maximum, így alakul a mai napunk, most magas az UV-sugárzás, első nagyobb eséllyel a Dunántúlon és Északkeleten lehetséges egyébként. A Balaton 23 fokos, a Velencei tó 21, a Fertőtó és a Tisza tó 25 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Dél

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Hölgyeim és uraim, a boldogság is lehet mesterségesen előállított, mondja Taylor Swift, mint az opalit. De az ő szerelme férjével Travisszel nem az.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és csak egy egészen icipici szünet, aztán indítjuk az újabb zenei órát. Jön a Daily Mix, Camerad-dal kezdünk, mindjárt jön a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is lett.
0: Reklámot hallottak.
12: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
18: Rádió
17: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ez pedig itt a keddi Daily Mix, hát még mindig tart a foci VB, még mindig lehet ezen pezsegni, de hát pezsegjünk a legjobb zenékkel is ráadásul. Így nyáron, a július majdnem közepén, hát Ed Sheeran teljesen új irányba indult, és természetesen működött. 2025 tavaszán jelent meg az Azizám, és már a cím is különleges, perzsaul annyit jelent, hogy szerelmem vagy kedvesem. Sheeran ezzel a dallal nem csak egy új korszakot nyitott a Play album felé, hanem egy teljesen más zenei világot is behozott a saját hangzásába. A track alapja egy pörgős, táncos vibe, amit erősen átszűnnek a perzsa zenei elemek, autentikus hangszerekkel, ritmusokkal és dallamokkal. Az inspirációt részben a felesége és a kapcsolatok adta, de legalább ennyire fontos volt az is, hogy Sheeran tudatosan nyisson más kultúrák felé. Ő maga is mondta, ez a dal olyan volt számára, mintha egy új zenei világ ajtaja nyílt volna ki. Ed Sheeran, Azizám.

És jöjjön egy igazi nyári klubkedvenc. Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bambole című felvételt, amelyben a Funky House és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bambole pedig tökéletesen hozza azt a naplement és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bambole!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2025. októberét írtuk, amikor újra összeállt a sikerpáros Kygo és a One Republic. A korábbi közös slágerük a Love Somebody után ezúttal a Chasing Paradise című dallal tértek vissza, amely a norvég sztár DJ korai trópusi house hangzását idézi meg. Ryan Tedder ezúttal is hozta a rá jellemző érzelmes énekstílust, a dal pedig a kalandvágyat és az egymásra találás örömét ünnepli. A klip külön érdekessége, hogy a főszerepeket a svéd olimpiai rúdugró bajnok Armand Mondo Duplantis és párja Desiree Englander alakítják, akik a való életben is egy párt alkotnak. A Chasing Paradise tökéletesen hozza azt a napsütéses pozitív hangulatot, ami miatt Kygo zenéit a világ minden táján milliók szerették meg. A One Republic egyébként június 25-én itt járt Magyarországon a Pap László Budapest Sportarénában. Kygo, One Republic, Chasing Paradise.

Rádió egy csak igazi, ma is lágermegy, hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Hein testvérek Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek O Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak. És hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, ha EDM-ről van szó, akkor ő az egyik legkülönlegesebb figura a színtéren, nevezett Kashmir, polgári nevén Niles Hallowell Dar, nem egyik napról a másikra lett világsztár. A nagy váltás 2014-ben jött, amikor Kashmir néven kezdett elektronikus zenét gyártani, és gyakorlatilag azonnal berobbant a klubokba, olyan trackekkel, mint a Karate, a Secrets vagy a Jammu, hamar a Beatport élmezőnyében találta magát, és a DJ Mag top 100-as listáján is villámgyorsan felkúszott, egészen a top 10 közelébe, ami igazán különlegessé teszi a hangzását, az EDM-et indiai elemekkel keveri, és a stílusa mögött személyes sztori van, az indiai kashmiri gyökerei inspirálják, és a neve is innen jön, hogy Kashmir. Na, ez a dal 2025-ben hozta meg neki a legnagyobb sikereket,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai slágermegye, és a jó Purple Disco Machine, aki szinte minden évben ide jár Magyarországra, hát tulajdonképpen ez lesz most már a második otthona, hát tavaly volt, és az is kiderült, hogy idén is jön, augusztus 19-e és 22-e között a Zamárdi Strandfesztiválra. Új életet lehet a Hurts együttes ikonikus dalába, mégpedig a Wonderful Life-ba. A Hurts elegáns hangzásvilágáról és színházi érzelmességéről ismert egyébként, több mint 1,5 millió eladott album és 3 millió kislemez áll mögöttük, arany és platina lemezekkel, valamint díjakkal, mint a Bambi és az Echo. Purple Disco Machine pedig egyáltalán nem kell bemutatni, ő az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb alakja lett. A Wonderful Life újragondolása nosztalgikus és modern egyszerre idézi fel a Hurts mély érzelmeit és viszel bennünket a nyári táncparkettek vibráló világába. Ők itt a Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 25.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hypaton neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi szcénában. Korábbi kollabja David Guettával már közel 50 millió streamnél jár, ez a Feeling Good, és a Bang Bang, valamint a Lungs című szingüljei is komoly figyelmet kaptak. A jövő egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett DJ új kislemez dobott ránk 2025. júliusában, ezúttal a belga slágergyáros Henri PFR-rel és a karakteres hangú Norma Jean Martinnal közösen. A track egy fülbemászó érzelmekkel átitatott dance himnusz, amely nosztalgikus szintikkel, hipnotikus ütemekkel és Norma Jean ikonikus énekhangjával operál, nem mellesleg a felvétel játékos utalást tesz Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head című klasszikusára. Hypaton, Norma Jean Martin, R.E.P.F.R. Out of My Head.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a 2025-ös nyár egyik legnagyobb slágere idén is tarol. A brit slágergyáros Sigala újra gondolta Vance Joy klasszikusát, a Riptide-ot, és ezúttal a feltörekvő német producerrel, Jackson Mivel, valamint az ausztrál énekessel, Ellen Kindronnal állt össze. Az eredmény napfényes, afrohouse-os klubverzió, ami egyszerre nosztalgikus és friss, tökéletes strandpartikhoz és naplementés autózásokhoz. Több mint 1 milliárd brit stream után Sigala ismét bizonyítja, ő a Feel Good Banger mestere, de még mielőtt itt bárki bárminek a mestere lenne, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig Sigala, Jackson Mivel, Ellen Kindron és a Riptide.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
2: Lapozz rá a nyárra! Blikk! Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál!
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak a zenei stílus változik. Nagy Rádió 1-es klasszikust indítok most, hogy lehessen énekelni. Az időjárás viszont nem változik, holnap is marad a napsütés, fátyol és gomoly felhőkkel, erősebb lehet a szél.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlé kondicionál.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Még 4 mérkőzést láthatunk a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, ma is holnap elődöntőket, a hétvégén bronzmeccset és VB döntőt. A FIFA elnöke szerint a 48 csapatosra bővített torna óriási siker volt, úgyhogy a Nemzetközi Szövetség elkezdte megvizsgálni azt, miként valósítható meg a 64 csapatos világbajnokság. Ahogy a FIFA elnök mondta, egy világbajnokság megszervezésekor fontos, hogy az egész világot szolgálja, ne csak Európát és Dél-Amerikát, ténylegesen az egész világot. Minden nemzetnek lehetőséget kell adni arra, hogy álmodozzon a világbajnoki részvételről. Ha nem adják meg a kisebb országoknak ezt a lehetőséget, nem lesz meg bennük a motiváció a további fejlődésre. Ma este tehát Franciaország, Spanyolország elődöntő a futballvilágbajnokságban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön!

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, megállás nincs, jön a következő dal. Játék viszont van mostantól. A tizedik telefonáló ott lesz másodmagával a kampuszon, Debrecenben. A forradalotunk 20-as 311-111. Hajrá, Rádió 1-esek, sok sikert!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Campus Fesztivál külföldi fellépői közül Armin van Buuren, a Scooter, a Swish Disco, és persze ott leszünk mi is, Rádió 1-esek, a lemezlovasainkkal. Na, kit juthattatok most be? Halló?
1: Szia, Anita vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Mert hol szeretnél lenni, drága Anita?
1: Hát én ott szeretnék lenni, Debrecenben, a kampuszon, leginkább Scooteren.
0: Hát 10. lettél, Anita!
1: Azt a mindenit, köszönöm. Nem hiszem el. Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Úgyhogy bárcsak
1: egy... Rádió 1.
0: Igen, ezt akartam mondani, bárcsak egy szlogen válasz el a Scootertől.
1: Nagyon szépen mondom, jó? Figyelj, koncentrálok.
0: Oké, én is.
1: Rádió 1. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen!
0: Aztán miután kikiabáltad, kitomboltad magad a nagy színpadnál, mindenféleképpen gyere a Rádió Esztéshez, várunk a lemezlovasainkkal és óriási bulival.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen! Az biztos, hogy kiteszek magamért.
0: Helyes!
1: Mindenki helyett is táncolni fogok.
0: És még viszünk sok-sok Rádió 1 hallgatót egyébként táncolni. Lesz ma még játék a kívánság műsorban is Juhász Gergőnél. Itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és együtt rádiózunk a következő zenei órában is. Ed Sheerannel kezdek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamin

0: egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
9: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
8: Ezt azonnal le kell foglalni.
9: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
8: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-Hitel Express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: nincs megállás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Norbi vagyok, strandon, melóban, csak ti szóltok. Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Krisz most írt egy SMS-t, csomagoló üzemben csomagol éppen egész nap, doboz, fólia, ragasztó, ebből áll a napja, és a Rádió 1 természetesen, ahogy írt, a lélekben már a nyaraláson van, szombaton indulnak Görögbe, pacsi mindenkinek, aki most nyaral, vagy most fog nyaralni. Krisz, hát előre is jó pihenést, vidd magaddal a Rádió 1-et feltétlenül, applikáción, telefonon, ott vagyunk mindenhol, mobilnetten.

0: Ha már az előbb olvastam, hogy görögbe megy nyaralni az SMS-ező, idéztem őt. Hát megnéztem, 25-26 fokos ott a tenger, Horvátországban szintén, Korfun 26, Észak-Olaszországban 27, Antálián 29 fokos a víz. A Balaton a Velencei tó 23-24, a Tiszató a Fertő tó 25 fokos. Holnap is egyébként ugyanilyen időnk lesz, mint ma, sok napsütéssel, időnként fátyol, gomoly felhőkkel, 34 fokos maximummal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Itt Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyári tengerparti klubok egyik kedvelt előadója Sam Felt következik, aki csak úgy régiesen, zongorán kezdi el írni a dalait, nem számítógépen. Ha kipattan egy dallam a fejéből, egyből a zongorán lévül le, mint a régi nagy öregek, aztán meg ilyen szuper jó zenéket

0: Egy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokságon az elődöntőkhöz érkeztünk. Ma este 9 órakor Franciaország, Spanyolország. Holnap este 9 órakor Anglia-Argentina mérkőzés. Az elődöntők vesztesei szombaton a bronzéremért játszanak, az elődöntők győztes csapatai pedig a VB döntő mérkőzését játsszák vasárnap este 9-től. Ma egyébként egy perces gyászszünettel kezdődik a Franciaország-Spanyolország elődöntő a nízai terrortámadás 10. évfordulójának alkalmából. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a közösségi oldalán köszönetet is mondott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének, amiért jóváhagyta a nízai polgármester kérését. A 2016. július 14-én elkövetett dzsihadista merénylet 86 halottat és több mint 400 sérültet követelt, amikor is egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe. Franciaországban a támadásról minden évben megemlékeznek, az áldozatok emlékére gyertyát gyújtanak, illetve egy emlékmenet is végigvonul a helyszínen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
0: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési információk. Sanyitól megtudtam, hogy az M0-áson az M1-es felé haladva az Annahegyi pihenőnél a növényzet égett, úgyhogy a pihenőt emiatt lezárták. Ricsi SMS-e, hogy belassul az M1-es Budapest felé Bicske és Herceghalom között a külső sávon. Szilvi pedig azt írta, autó és teherautó ütközött a 8-as főúton a 28-as kilométernél Székesfehérvár felé. Köszi az infókat, jöhet még a forródrutunk 20-as 311-111. Cserébe autós barátaimnak jön egy dal Lady Gaga-tól.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Még 4 mérkőzést láthatunk a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, ma és holnap elődöntőket, a hétvégén bronzmeccset és VB döntőt. A FIFA elnöke szerint a 48 csapatosra bővített torna óriási siker volt, úgyhogy a Nemzetközi Szövetség elkezdte megvizsgálni azt, miként valósítható meg a 64 csapatos világbajnokság. Ahogy a FIFA elnök mondta, egy világbajnokság megszervezésekor fontos, hogy az egész világot szolgálja, ne csak Európát és Dél-Amerikát, ténylegesen az egész világot. Minden nemzetnek lehetőséget kell adni arra, hogy álmodozzon a világbajnoki részvételről. Ha nem adják meg a kisebb országoknak ezt a lehetőséget, nem lesz meg bennük a motiváció a további fejlődésre. Ma este tehát Franciaország, Spanyolország elődöntő a futballvilágbajnokságban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
2: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
1: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
2: Tökéletes!
1: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
12: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

itt a Rádió 1-en, 5 órától Live Mix Summer Edition Juhász Gergővel és Loving Arms-szal. Most 16:42-kor közlekedési hírek. Varga írta, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között útfelújítanak, dolgoznak. Félpályás lezárások vannak és lassulás. Andristól tudom, hogy Budapesten baleset volt a Szerémin, a Hengermalom út előtt éppen. És nemrég megtudtuk, az M0-áson az M1-es felé haladva az Annahegyi pihenőnél kiégett a növényzet, a pihenőt emiatt lezárták, és belassul az M1-es Budapest felé haladva Bicske és Herceghalom között a külső sávban. Ha van még hír, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen, addig is zenélünk. BB Rexátor, ez az aktuális

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk ráadásul két teljes órán át Rádió Egy Live Mix Summer Edition egész nyáron. Ma a Loving Amsit mellettem a lemezjátszóknál. Hello Andris.
3: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát Geri, azt kell, hogy mondjam, egy picit izgulok, ugye új lejátszókról. Én most játszok itt először.
2: Bizony.
3: A Rádió Egy stúdiójában. Ilyenkor a DJ-k mindig izgulnak egy picit, hogy a pendrive-ot beolvassa, minden oké lesz, de eddig úgy néz ki, hogy oké minden.
2: Én arra vagyok kíváncsi, hogy ki fogja először leönteni egy vízzel, egy zérókórával, vagy valami ilyesmivel.
3: Balázs.
2: De, na ennyi, induljunk el!
3: De minden esetre, hogyha leönti valaki, egy valami biztos lesz óra, méghozzá kamera felvétel, úgyhogy nem, mindegy, ezzel a szóviccel menjünk tovább, hiszen itt van Ed Sheeran és a Camera Syria remixében nyitjuk a délutáni Live Mixet, ezt méghozzá Summer Edition, két órán keresztül maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amsszal a legjobb hangulatban.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, 2 órán át mixelünk egész nyáron, mellettem most a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Hát nagy helyzet van, emlékszünk Csabira, aki többször üzengetett rajtunk keresztül az exének, mert hogy szerette volna visszakapni az egyik kedvenc táskáját. Igen, ami az exénél van?
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a táskás Csabiról beszélünk?
0: A táskás, így van, legyen ő a táskás Csabi innentől kezdve. Na hát figyeljetek, hogy mit ér. Sziasztok, Geri Andris, bár azt ígértem, lezárom a táska projektet, akkor a fejlemény történt, amire még én sem számítottam. Akkor a számot küldtetek a múltkor, hogy úgy tűnik még Rékának is tetszett, ezért 2 év után végre visszaküldte a táskámat. Köszönöm a segítséget, fiúk! Helyreállt a világ rendje! Már csak egy dolog hiányzik, a megfelelő szám, amire boldogan megnyomhatom a tiltás gombot. Úgyhogy ennek örömére, Andris, ha lejátszanád a Fastboytól a Good Life-ot, örökké üldözne a hálám, és természetesen küldöm. És leírja. Mindenkinek, aki leírja. Szereti. Csabi, nem te estél ki, hanem a Réka. Jó? Ezen nem.
1: De Csabi, a múltkor mondtad, hogy rendeltél még egy ugyanolyan táskát, akkor pont azt a témát hoztam fel, hogy mi van, hogyha 2 ugyanolyan táskád lesz? Most írd meg nekem, ez nagyon piszkálja a fantáziám, mert most akkor 2 ugyanolyan táskád van.
0: Az a lényeg, hogy az eredeti is visszaérkezett, úgyhogy szerintem ez egy gyönyörű lezárás ennek a történetnek. Jó?
1: Csabi, hát mennyi csajt lehet itt összeszedni, aki lenyúlhatja még a táskádat? Közelítsük meg így. Na de, jó, nagyon jó fej vagy, és nekem nagyon tetszett, hogy kacérkodsz Gerivel, úgyhogy Fastboytól a Good Life-ot lejátszom. Nem csak neked és annak azoknak, akik szeretik, hanem mindenkinek. Meg többek között Gerinek is, hogy ezeket elviseli, ezeket a poénokat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben. Good life, Fastboytól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Itt vagyunk ma a Loving Arms-szal két teljes órán át élőben, közlekedési infók jönnek közben. Nagy a baj, sajnos az M1-es autópályán 5 autó karambolozott a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében a 36-os kilométernél. Aki a főváros felé tart, annak érdemes az 1-es főúton keresztül kerülni. Tehát még egyszer 5-ös karambol, M1-es autópálya, Bicske, Budapest felé vezető oldal. Aztán van baleset a fővárosban is, a Ferihegyi reptérre vezető úton, a Csongor utcánál. Sziasztok, szét vannak szóródva egy teherautó gumiabroncs darabjai az M7-esen Budapest felé, a 44-es kilométernél két sávban is. Óvatosan mindenki, ezt Katától kaptuk. Hú, köszi Kata, mindenkinek jó utat! Na, a rossz hírek után jöjjenek tovább a jó zenék.
1: Én is egy kicsit szét vagyok szórodva. A tegnap este egy picit erős volt, egy kicsit hosszúra sikeredett.
0: De na, minden esetben... mi másnap?
1: Hát nem merem ezt így kijelenteni így országvilág előtt, de azért maradjunk annyiba, hogy egy kicsit így megéreztem a nyár szelét.
0: De szépen megfogalmaztad. Szép mentés.
1: Na, szépen menjünk tovább akkor ennek örömére, úgyhogy Hypetontól az Otomai Head következik itt a délutáni Lime Mixben. Jó hangulatban maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Igazi mai sláger megy, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában, és hát vannak dolgok, vannak jó dolgok, amikre sokáig kell várni. Úgy látszik, hogy Martin Garrix és Ed Sheeran ezt nagyon-nagyon komolyan veszi. Ez volt tőlük a Repeat It, 2016-ban elkezdtek már dolgozni ezen a dalon, aztán ugye óriási sztárok lettek mind a ketten, elsodorta őket egymástól az élet, és ahogy 2026-ot mutatott a naptár, akkor felvették újra a fonalat, hogy figyelj, eltelt 10 év, adjuk már ki ezt a dalt.
1: Nagyon jól tették, és tényleg nagyon jót tett ennek a dalnak. Meg nem tudom, azért vagyok erre kíváncsi, mert hogyha annak idején kiadják, amikor még kevésbé ismert mind a két producer, valamint zenész, akkor vajon ekkora, vagy értékelnénk-e ekkorára? De minden esetre tényleg zeneileg is ez nagyon rendben van, főleg ebben a remixben, Vike remixében, és hogyha már a címét nézem, ugye Repeat It, megismételjük ezt az órát, Geri.
0: Abszolút, tehát nem leadjuk még egyszer ugyanezeket a zenéket, meg ezeket a megszólalásokat, hanem itt vagyunk, és egy másik mix jön. Vadi új zenékkel, jó? 2 órás lett a live mix, visszakaptam a táskám, kértem egy számot, amit le is játszottatok. Na ez az igazi VIP. Ez pedig Csabától kaptunk. Nagyon köszi, Csaba.
1: Csaba, szívesen. Nagy kanállal habzsolod az életet.
0: Így van. Hydration break, rövid lesz, ígérjük, aztán pedig folytatjuk a Lemmingham-szel élőben, jó?
1: Jövünk vissza,
0: senki sem.
1: Meggyőztél.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Baggy, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
14: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
15: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
18: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
19: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
20: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
21: Reklámot hallottak.
22: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Hello mindenkinek, elmúlt este 6, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk a Lemmingámszal. Hello Andris, még egyszer.
2: Hello Geri.
3: Hello mindenkinek, ez még
1: lesz,
3: egyszer.
1: Így van, ez lesz egész nyáron, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 teljes órán át itt vagyunk veletek Magyarország legjobb DJ-ivel, minden nap valaki mással. Na induljon akkor a második kör.
2: Remélem felkészült mindenki a második óra, hát ugyanazt a lendületet, ugyanazokat a jó zenéket ígérjük, úgyhogy itt is van az első, ami Ed Sheeran és az Ez Izen, Jacket Remixében, úgyhogy maradjatok a délutáni Live Mixben, Juhász Gerivel és velem a Lemmingámszal.
4: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma a Loving Arms Mix-el két teljes órán át, méghozzá a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról.
1: Hát igen, eljátszom vele, tényleg olyan vagyok, mint egy kisgyerek a nem is tudom miben, most ezt a jelzőt lehet nem fogom mondani, de minden esetre tényleg elnyomkodom, eljátszom itt, és most fedeztem fel, hogy lehet itt a dolgokat csillagozni. Hát nagyon tetszik, nagyon szeretem.
0: Mi már meg is kérdeztük a Csabest, hogy vajon filmeket lehet-e nézni a két nagy kijelzőn. Csabest azt mondja, hogy megoldja. Nem fogunk filmeket nézni adás közben, nyugi. A Coldplay rajongóknak kedveskedtünk az elmúlt jó 10 percben, egyel ezelőtt szólt egy fantasztikus remixben a Viva la Vida, ez pedig az imént ugye Sam Felt volt, és a Heart Like Mine, ami szintén egy Coldplay feldolgozás, a Klux című dal alapjaira épül. Közlekedési infók jönnek röviden. Több autó karambolozott az M3-ason a határ felé 60 térségében a 49-es kilométernél, és van egy baleset a fővárosban is a Bécsi úton, a Vörösvári útnál történt nemrég. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Végig jó zenéket hozunk, és ugye jó hangulatot. Itt is van egy nagy kedvencem, ami Piano House stílusban íródott, és Nathan Dave alkotta Over You-val. Megyünk tovább itt a délután. Nathan Dave alkotta Over You-val. Megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, csak is jó hangulatban és jó zenékben. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: 2026-ban ez volt a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition. Ma a Loving Arms Mix-el két teljes órán át itt mellettem. Holnap sok helyen fog esni, így készüljetek, 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: A következő órában pedig a Rádió 1 kívánság műsorban páros napi jegyet nyerhettek majd méghozzá a Rádió 1 Stage-a Campus Fesztiválra Debrecenben.
2: Jó, én nagyon várom ezt a fesztivált, többek között ugye én nagyon szeretem Debrecent, ugye ez a szülővárosom, Debrecen a szülővárosom, és igazából nekem mindig minden évben annyira sok kellemes emlékem, nagyon sok ismerősöm, na és persze nagyon, hát nagyon jó élményeket lehet itt szerezni, úgyhogy én nagyon-nagyon várom. Én nagyon várom a jövő hetet, úgyhogy Geri, te ott leszel?
0: Mindenféleképpen. Úgyhogy ha szeretnétek ki is ott lenni és jönni velünk Debrecenbe is a campusra fesztiválozni, akkor hallgassatok minket egész este. Megint egy rövid hydration break-et tartunk, aztán pedig jövünk vissza, jó?
2: Olyan szépen mondod. Mondd még egyszer.
0: Hydration break.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
1: Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizd velünk a Kis Balatonnál. Három napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Slep, Padnok Rász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
4: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagy kanizsa, stop shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg ön is.
1: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100.000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25.000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3.490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 10.
1: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. Három napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Bája Lex és a Slep, Parnok Rászt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kányavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Mert a

0: minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kabai Andi is itt mellettem a lemezjátszói mögött, és nem tudom, hogy amikor Kylie Minogue jó negyed évszázada megérte a Can't Get You Out of My Head-et és kiadta, gondolta volna, hogy mondjuk 26 évvel később sorban nagy producerek és DJ-k egymás után elkezdik feldolgozni.
1: Hát szerintem nem gondolta volna, vagy nem tudom, hogy igazából az az izgalmas ebben, hogy a zenekészítésben részben van tudatosság, de valahogy mégse. Tehát mindig meg tudjuk magyarázni, hogy miért nincs benne tudatosság. Nyilván nagyon sok minden kell hozzá, szerencse, stb. De azért nyilván nagyon boldog, hogy ilyen hosszú időn keresztül is nagyon szeretik a zenéjét, és hogy ilyen sokan feldolgozzák. Azért pörög az a jogdíj.
0: Ez sem egy utolsó szempont. Ez volt Jack Horley tehát, és az All I Think About. 7 órakor a Rádió egy kívánság műsorban pedig lesz kettő játék is, méghozzá a Campus Fesztiválra nyerhettek páros napi jegyet, ugye ott is lesz Rádió egy stage, ott is bulizhattok, fesztiválozhattok majd a Rádió egy DJ-kel. Megyünk tovább.
1: Én annyira örülök, hogy ezt így felhozta, többek között amiatt is, mert rögtön erre rácsatlakozom a következő dalra. Ugye From Disco to Disco, és hogy nyáron inkább mondhatnánk azt, hogy fesztiválról fesztiválra. Na de mindegy, Ala Farben, From Disco to Disco, a délutáni Lime Mixben. Maradjatok jó hangulatban, jó kedvben, Juhász Gerivel és velem, Ala Wingemszal.

0: Nagy-nagy visszatérő slágerek 2026-ban, ez volt a Bumble, a Rádió egy Live még Summer Editionben, ma a Loving Arms állt a lemezjátszók mögött két teljes órán keresztül. Mivel telik a következő néhány nap?
1: Hú, Geri, most szerintem a mai nap, arról beszélek ma, szerintem kipihenem a tegnapot. Kipihenem a tegnap estét, és igazából nagyon pörgős hetem van, valamint igazából már lélekben készülök a Campus Fesztiválra. Én tényleg nagyon várom, és én csütörtöktől tulajdonképpen lent leszek. Ráadásul lesz még egy másik fellépésem is Esztergomba, úgyhogy a jövő hetem az brutálisan pörgős lesz, úgyhogy mentálisan, lelkileg mindenhogy erre fogok hangolódni.
0: Hajrá, nagyon köszönjük neked ezt a ma estét, és hát ne felejtjétek, hogy ha ti szeretnétek ott lenni Debrecenben a Campus Fesztiválon a jövő héten, akkor nyerhettek napi jegyeket tőlem a Rádió 1 Kívánság műsorban, ami hamarosan Martin Garrix-el indul. Mindjárt szól a Butterflies, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111. Még egy kávé?
1: Vagy dupla az kávé. Lenne?
0: Okay,
1: dupla kávé.
0: Jön. Ciao.
1: Köszi, Geri, ciao.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is! Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába. Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100.000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25.000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3.490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagykanizsa, 5-ös tér 10.

0: the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Egy szép nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Két játék is lesz még nálam este 8-ig, képzeljétek el, tehát kétszer is nyerhettek napi jegyeket a Campus Fesztiválra jövő hétre Debrecenbe. Halló, halló!
1: Ja, Panka vagyok.
0: Hello, Panka, mivel telik a kedd este?
1: Melóval, szokásosan.
0: Mivel foglalkozol?
1: Pitafutár vagyok.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Gyolkoritól kérek egy számot.
0: Gyolkori, oké, kinek menjen?
1: Minden velem dolgozónak.
0: Pörög a meló, sok cím van ma?
1: Túl sok is, de túl jó, sok. Igen.
0: Az mit jelent, meddig dolgozol ma?
1: 9 óra. Hivatalosan.
0: És nem hivatalosan?
1: Hát, amikor majd befejeződik.
0: Oké, na akkor egy kicsit téged is megpörgetünk így munka közben. Jön Gyolkori, a Gelentész és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kitartást ebben a nagy melegben.
1: Köszönjük szépen, szia!
0: És tudjátok mit? A legelső játékot ezennel el is indítom. Ha jönnétek velünk jövő héten fesztiválozni, hívjatok innentől 10-ként 0620 3111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert tudjuk, hogy szeretitek a jó bulikat és a jó fesztiválokat, ezért viszünk el titeket mindenhová idén-nyáron is. Halló, halló!
1: Halló, szia, Geri, Oli vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Halló, Oli! Megvolt-e már neked valaha a Campus Fesztivál Debrecenben?
1: Még soha.
0: Nem mondod, ez lenne az első alkalom, hogy elmész?
1: Igen, mert tulajdonképpen, hát ez most lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, külföldön élek. Nem járok olyan nagyon, de nagyon sűrűn haza, illetve Debrecen és a Campus Fesztivált még sajnos nem bírtam meglátogatni.
0: Hát szerintem ezen változtatni kell.
1: Hát az nagyon jó lenne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy idén meg lesz az a Campus, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Hát nagyon szuper, és nagyon-nagyon köszönöm, és remélem, hogy biztos vagyok benne, hogy nagy élvezet lesz.
0: Abszolút, várunk minden este a Rádió 1 stage-en. Kivel jössz?
1: Nem szeretném elárulni, egy nagyon jó haverommal fogok eljönni, aki megérdemli ugyanúgy ezt a bulit, mint én.
0: De jó szíved van, érezzétek nagyon jól magatokat, hamarosan még ebben az órában játszunk újra itt a Rádió 1-en, úgyhogy remélem nektek is szerencsétek lesz. Ez Loi és a Get Lucky.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap viharos széllökések is lehetnek, viszont marad a kánikula, 34 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Ja, Vili vagyok. Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot a páromnak, Noémnek.
0: Akkor már jön is nektek a Wonderful Life, ez ugye egy Hertz feldolgozás, és ha szeretnétek jönni velünk jövő héten a Campus Fesztiválra Debrecenbe, hívjatok innentől tizedikként, és adok egy páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Halló, Anita vagyok Debrecenből.
0: Hello, Anita! Egy helyi erő, mert hogy a Campus Fesztivál ugye Debrecenben van minden évben.
1: Pontosan. Imádom, tavaly is voltunk, idén is szeretnénk menni, úgyhogy ezért gondoltam, hogy telefonálok hozzátok.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ez komoly!
0: Ez komoly!
1: Hát, hatalmas köszönet!
0: Úgyhogy idén is mész a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Atya ég, hát ez hihetetlen! Nagyon sokat próbálkoztam nálatok, de aztán nem telt valami, hál' Istennek.
0: Kivel jössz majd?
1: A párom akár tehetőleg.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék holnap is lesz majd itt a Rádió Egyen. Most pedig jön Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Moody így együtt. Ez az Éden.

0: paradise with you.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az más.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Adrián vagyok, és regálítőt szeretném kérni, bármelyik dalát a férjemnek szeretettel.
0: Hello Adri, a férjed hol van most és mit csinál?
1: Nagytartsán van, éppen költözködünk.
0: Hú, akkor nagy munkában vagytok, mikor alszotok először az új otthonban?
1: Most már félig meddig ott lakunk, úgyhogy jó lesz a kis zene nekünk.
0: De jó, élvezétek az új otthont, Regán Lili, Hilmi, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Kitartást a költözködéshez.
1: Köszi, szia.

Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszpósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével, ami nem szól sehol máshol, majd Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, este találkozunk. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny. És mi van bent a szobában?
3: Karácsonyfa.
2: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
4: Ez egy tökéletes, és nem száradt el.
2: Nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
4: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
2: Hát azért megvan egy kicsit gotolva az a fa.
4: De felül nem is. De felül
2: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul. A kommentek egyébként zseniálisak. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfát 2006 júliusában?
3: A karácsonyt.
2: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
4: Én nem mondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
3: Igen.
2: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsonyon, szeretett lángja halványában.
3: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
2: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony.
4: Hogy menedzselt el a húsvétot?
3: Tényleg a nyuszi?
4: No. Hello. Szóval az is ott van valahol, ne aggódjál.
2: Igen.
4: És mi, hogyha ez egy fogadás?
2: Hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
4: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
2: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
4: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
2: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
4: Ezek modern gömbök, tehát ezt szerintem fiatalok választották.
2: Nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Disco!
7: Disco! Disco!
8: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkós Hit Radio Show, méghozzá kettecskén Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, hiszen DJ Junior a héten a születésnapját ünnepli, és pontosan ezért távol van.
10: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, nesse, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm, publikum, jó magam, Hanvai PG, ugyanígy itt vagyok egészen este 9-ig, még mindig lelassulva, még mindig pihenem az 50 órás diszkózást, nem tudom, hogy mikor térek magamhoz, de próbálok.
9: Hát figyelj, 50 felett nagyon nehezen lehet regerálni, ugye, ebben most már így kezdesz beleszokni. Na, egy biztos, ezt a nagyon jól sikerült latin dalt küldöm az én cseppeli román barátomnak Jezolóba. Azt mondja, hogy ott román mezt is lehet kapni, úgyhogy biztos tetszeni fog neki ez a dal. A Bamboléóval, köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül, de Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között az Örsök, Stellák, Bonaventúrák, Ferencek, Justusok és Kamillok, szülinapos pedig az ismerőseim közül Zehetmajer Gáspár Ildikó és Dobozi Zsolt Vecsésről, Miskolci Márton, Csorba Dávid, Stefano Robutti és Török Lajos. Isten éltesse az ünnepelteket, és küldöm nekik ezt a jól sikerült Hugel dalt, amiben bevásárolta magát David Guetta, nagyon jó üzletember a csávó. Ez a French Montana-val és Adam Marlin-nal közösen készített Shine-it a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, persze Bissensuelben.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, minden este 8-tól 9-ig DJ Juniorral, Honvai Pilzsivel és Bárány Attilával, de Junior a héten szabadságot.
1: És a Diszkos itt is, hogyha azt nézzük, hogy mikor lesz Diszkos itt aktivizáció, mert hogyha jól emlékszem, már pedig az emlékeim nekem nem feltétlenül tökéletesek, akkor júliusban Diszkos itt aktivizáció nem lesz, ám bár külön-külön mind megyünk majd a Campus Fesztiválra a Rádió Egyel.
0: Én nem.
1: Akkor ezt is rosszul tudtam, oda nem jössz, szerintük a Junior és jó magam Honvai Pilzsi képviselik a diszkosítás erőket, de fogjuk képviselni. Most szombaton pedig egyébként mindenkit várok sok-sok szeretettel Bogácson majd.
0: Én meg annyit szeretnék mondani, hogy dalpremier volt, vagy lesz, vagy van egy biztos, ezt a túl sokat még nem hallottátok itt a Rádió Egyen. Jön Mézik és Marshall Jefferson dala, ez a Life is a Simple, Move Your Body, a 2026-os egyik legújabb bizonyos értelmezésben. Itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz. Pénteken először Miskolc Tapolcára megyek, ahol egy Sunset Pool Partyn zenélek majd. Onnan pedig jövök vissza Budapestre, ahol a Kopaszi gáton a Fortunás generációnak zenélek a Sunset Funkon. Szombaton

0: itt minden púlik, minden sunset, kérem szépen. Egy biztos, hogy a TikTok csatornámra folyamatosan posztolok még mindig majd erről az 50 órás rekord beállításról videókat, és egy csomó napfelkeltés történet van. Egyszerűen tényleg orgazmus közeli állapotba kerültem ez alatt az 50 óra alatt többször a naplementének, és a napfelkeltének köszönhetően. Tessék csekkolni a videókat.
1: Most pedig érkezik a folytatásban I'm an Angel második számú kislemeze, és ez is Bissenselben, vagyis az I'm

0: annak idején még a Covid alatt kezdtük el ezt egyébként Bakonybélben, és azóta nagyon kinőtte már magát. Tavaly több mint 100-an voltak ott a táborban, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha nem egy, hanem két napos lenne ez a bizonyos rendezvény. Úgyhogy most szombaton és vasárnap is, vagy 18-án és 19-én is lenn leszünk Siófokon. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon.
1: Minden információ szintén megtalálható erről az 50 órás csúcsbeállításról, amivel kapcsolatosan sokan kérdezik, akik egyébként végig is követték ezt az egészet, mert az 50 órát végig én live-oztam a TikTokon, és hát hála égnek átlagban olyan 300 ember nézte, és a csúcs nézőszám olyan 6-700 volt. De nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy ez Guinness rekord lesz-e valójában. Egy biztos, hogy mi leadtuk a dolgokat a Guinness felé, és most várjuk a visszajelzést, ugyebár, hogy megkapjuk-e a Guinness pecsétet-e vagy sem.
0: Ezt egyébként nem fordítva kell csinálni? Tehát, hogy először megkérdezni, hogy egyáltalán van erre lehetőség, és utána elvégezni ezt a feladatot?
1: Ugyebár ezt már jóvá hagyta a Magyar Rekord Szövetség, ők regisztrálják, és sok esetben egy országos szövetség a segíti az ügyet, de először be kell regisztrálni és jelenteni a Guinnesshez, el kell küldeni az adatokat, és majd később hagyják jóvá.
0: Na, és akkor most a folytatásban érkezik Tom Rose és Justin Mera, illetve az Inside the Flames a Rádió Egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kedden is DJ Junior nélkül, de Bárjánattal és velem Hambai PG-vel is egyből búcsúzunk is. Én azzal, hogy szombaton mindenkit várok, sok-sok szeretettel Bogácsot, tessék csekkolni a folyamatos tartalmakat a TikTok

0: csatornámon, vagy bármelyik social media felületemen. Szevasztok!
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Miskolctapolcán egy fürdős bulin zenélek majd 19:45-től pénteken, és aztán utána érkezem majd a Kopaszi gátra, ahol funkizni fogok, szombaton pedig egész este ott leszek Siófokon, hiszen Dance I Said, vagyis egész este is báránybulira lehet számítani, illetve biztonság béközép országos találkozóra várok mindenkit, aki kedveli, amit csinálok, vagy egyszerűen csak szereti a személyemet. És ha már itt tartunk, aki a csapatépítőre, illetve az országos találkozóra érkezik, nyugalom, nem egy, hanem két napos lesz kvázi, aki szombat este esetleg dolgozik és nem tud eljönni, várjuk szeretettel vasárnap délután Siófokon a strandon. Most pedig búcsúzóként érkezik a Plastic Funk és Toxic Joy közöse. A Close My Eyes-zal köszönünk el tőletek, és kívánunk mindenkinek további nagyon jó rádiózást. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lily,

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe! Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22, Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha innentől minket hallgattok. Extra zenék, különlegességek, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Mostantól Jauri a lemezjátszóknál. Hello Jauri, csapjunk bele!
1: Szép estét kívánok mindenkinek, szia Geri! Akkor elindulunk egy óriási nagy Rádió 1-es kedvenccel, jön Hypatontól az Out of My Head, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: 200-as Shazam chartot is vezeti, Hugh Girl, Ultranate és Imael Angel. Ez volt a Move Into the Sun, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Mind a ketten ott lesznek természetesen jövő héten Debrecenben, a Campus Fesztiválon. Fesztiválozzatok ott is a Rádió 1-jel. Napi jegyeket holnap is nyerhettek. Napközben Atistól is tőlem a kívánság műsorban. Na Jauri, mi a most?
1: Na és ha már itt a nyár, akkor menetrendszerűen érkeznek a Medúza slágerek. Most is jön tőlük az egyik legújabb, az I Don't Wanna Go Home, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és hogyha már ország szerte, sőt Európa szerte ekkora hőség van, akkor jön egy igazán nyári dal. Ez Fidelis és Sivó közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: szól csak a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Camel Fett újdonságából jövünk éppen kifelé, ez volt a So Good, mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és akkor, ahogy tőlem megszokhattátok, így az óra második felében, vége felé jön egy kis tempónövelés, egészen a bouncy techno vagy trance világáig evezünk, nevezze bárki, akinek akarja, vagy aminek akarja, én nem vagyok a műfajrendőrség tagja sajnos, úgyhogy majd ti eldöntitek, hogy ezt épp hova skatuljázzuk be. A lényeg, hogy jön DJ Harsingtól a What Music Felt Like in 2007, és ezzel megyünk tovább itt, a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Lauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. Escape.

0: Keddesténként bizony ilyen zenék is szólnak nálunk. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Mellettem a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és itt az óra végén az utolsó két zene, az Übereztől a Disturbing Paradise volt, és Mislufftól a Call Me Babe. Úgyhogy ezzel zártam a keddesti első órát, de megyünk tovább egy rövid szünet után, és nagyjából hasonló tempóra lehet majd számítani, sok-sok igazi mai slágerrel karöltve. Úgyhogy gyertek vissza, egy rövid szünet, let's go!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, még mindig Joe Reeve mellettem a lemezjátszói mögött. Indítjuk a mai második szettet, és ez is tele lesz olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Joe Reeve!
2: Hello Geri, szép estét kívánok még egyszer mindenkinek, és megyünk tovább egy igazi mai slágerrel. Jön Kato, és a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, tökéletes átmenet, tökéletes híd a rádiós és a klubhangzás között, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Ha megnéznétek őt élőben is, ne felejtjétek, találkozhattok vele Debrecenben is, a Campus Fesztiválon, a jövő héten ott is lesz Rádió 1 stage, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, napi jegyeket pedig természetesen holnap is nyerhettek majd tőlünk adásban. Mi a most, Jauri?
1: Szép lassan elkezdtünk tempót növelni, ahogy ígértem, meg ahogy így keddesténként talán megszokhattátok, de még velünk tart egy tényleg nagy-nagy kedvencetek, most már azért eléggé előkelő helyen szerepel mindenféle listán. Jön Bibi Rexha és a Faithless közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban, hol máshol, a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Jerry Fellopez és David Guetta hosszú-hosszú évtizedek óta ott vannak már a pályán, sőt ott vannak folyamatosan a csúcson, és 2026-ban készítették el a legelső közös zenéjüket. Hát reméljük nem ez volt az utolsó. Save Me Tonight, kedd este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauri a lemezjátszóim mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és az óra második felében elkezdünk egy kicsit sötétebb vizekre elvezni. Jön Adam Beyer és tőle a DNA. Nyilván itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show. Keddenként bizony az ilyen zenékbe is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő áll a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Na és ahogy itt a háttérben halljátok, már egészen magasra emeltük a tempót, ilyen 150 BPM.

környékére, mert jön Eli Oakes-tól az egyik nagy-nagy kedvenc, ez pedig a Breaking Dishes, amiben ugyanilyen Rihanna acapella van átírva, úgyhogy ezzel folytatjuk a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: vagy magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra, edzőterembe, keressétek ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációban, és maradjatok, nagyon rövid pihenőjön, aztán pedig itt is van Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher. Christopher. Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: a Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az No Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Girl Is My Radio Show.

0: Curtis Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzalo, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, World Is My Radio Show.

0: mögött, és hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem, és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik, Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

Hold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd! A rádió egyen és a weben élőben, a lemezjátszóknál!

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a Rádió.

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a DJ világ egyik legizmosabb képviselője, hanem a legizmosabb Joel Corey, aki gyerekként akciófilmeket nézett, Stallone-t, Arnold Schwarzeneggert, és akkor eldöntött, hogy na, ő is szeretne ilyen kipattintott akcióhős lenni. 16 évesen kezdett el súlyokat emelni. Az apukája egyébként menedzser volt egy ilyen fitness klubban, úgyhogy ő volt az első korosztályából, aki elkezdett súlyt emelni. Joel Corey, Stay a Little Longer.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A Swiftnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Stenfeld például, aki a születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a Stenfeld. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Stenfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is slágermegy.